Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb kánikulára kell készülni a héten, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet a hét közepétől több helyen a 35 Celsius fokot is meghaladhatja, az éjszakák pedig sok felé füllettek maradnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megviselheti a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a legmelegebb órákban a közvetlen napsütés kerülése. A legmelegebb idő a hét második felében várható, amikor akár a 38 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár, Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongoraművész zeneszerző.
2: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát mesterszakon, Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára, először magánnövendékként, két évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a jazzbarok kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazzzenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, mert más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
1: Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. hét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplán két gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm. Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
4: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

0: hazai.
1: Legközelebb hagyom, hogy amit magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot. És ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon, és ha egyszer

0: Holdat csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője vasárnap. A Trump adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjújában elmondta, Iránnal jelenleg is több szinten, a legmagasabb szinttől a technikai szintig zajlanak egyeztetések. Elmondta, ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a Hormuzi szoros biztonságának garantálása. Hozzátette, Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel. Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre. Az amerikai ENSZ diplomata úgy fogalmazott, az Egyesült Államok esélyt ad a diplomáciának, az pedig a következő napokban kiderül, sikere vezet-e ez a konfliktus rendezése érdekében, írja az MTI. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Ezen a héten is számos Tolna vármegyei helyszínen várják a szakemberek a véradókat. Ma Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pedig pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A dombovári szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen 4 utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személyisérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Lando Norris nyerte a 44. Formula 1-es magyar nagydíjat Magyaródon. A McLaren brit pilótája magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet a Hungaroringen, megelőzve a másodikként célba érő csapattársát Oscar Piastrit. A dobogó harmadik fokára a Ferrari versenyzője állhatott fel. Norris ezzel az újabb győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks

David Guetta, Teddy Swims és Tom Szenály, az énekesnő indította az órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek, illetve indítottam, mondhatnám így is, a reggelt és az élesztőt, hiszen 6 óra 8 perc van, 2026. július 27-én hétfőn. Mindenkinek nagyon jó készülődést kívánok. Kinek mihez? Remélem, hogy vannak olyanok, akik majd a jól megérdemelt szabadságukat töltik ezen a héten, nem csak ezen a napon, azok számára pedig kitartást kívánok, akik dolgozni fognak a héten, mert hogy ez a hét újra nagyon meleg lesz, a mai és a holnapi nap még megússzuk 30 fokkal, viszont szerdától már 35-36, péntektől pedig már 40 fokok várhatóak újra, és egészen jövő hét elejéig, keddig, talán még szerdáig lesznek 38-40 fokos magas hőmérsékletek, úgyhogy akik esetleg tényleg ezen a héten indulnak nyaralni, nem panaszkodhatnak, olyan értelemben, hogy biztosan jó idő lesz, igazi strandidő. Már ha egyáltalán le tudjuk hűteni magunkat bizonyos vizekben, már Tunézia partjainál is mérnek 30 fokos tengervizet a strandoknál, az pedig nem feltétlenül hűt le. Szóval nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, én Strasser Andi vagyok, indul az élesztő. Ma egyébként jó hosszal leszek veletek az élesztő után is, és már is mondom, hogy mire számíthattok, rengeteg témával fogunk foglalkozni mindenek előtt, azzal, hogy a Paksi FC 4-2-re verte a Fradit tegnap este hazai pályán, ez lesz az első témánk így fél hét előtt, fél hét után mindenképpen foglalkozunk azzal, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában, ha már a magas hőmérsékletekről volt szó. A legfrissebb beszámolók szerint már több mint 300 ezer embert kellett kimenekíteni a napok óta tomboló erdőtüzek miatt Franciaországban és Spanyolországban. A francia tengerparti nyaralóhely például a Cap-Ferret félsziget van a legnagyobb bajban, Bordótól mintegy 40 kilométerre nyugatra, írja az Index, szóval ezzel biztosan fogunk foglalkozni, aztán jönnek majd a vendégek is, 7 óra után azzal foglalkozunk, hogy strandfesztivál lesz Pakson, méghozzá természetesen a Paksi strandon jövő héten, augusztus 8-án szombaton, hogy mire számíthatunk, tulajdonképpen szerintem az első strandfesztiválunkon, arról a szervező Pajor Zoltán és egy másik DJ, tehát DJ Pajero és DJ Panda fognak beszámolni 7:30-8 között. 7:30 után vendégül látom azt a Brown Marianna Zita nevű fiatal lányt, aki egyébként pár héttel ezelőtt szintén járt itt nálam az Operajt program, opera énekesi programban való részvétele miatt. Most viszont azért érkezik, mert több mint 300 résztvevő közül külön díjas lett szombaton az Anna Bálon. Marianna, akit egyébként Pannának becéznek, Tolna vármegyei, hogy pontosan Bonyhádi, Szekszádi vagy Paksi, azt is tisztázni fogjuk, szóval 7:30 után Anna Bál élmény beszámolóval érkezünk. 8 óra után pedig az Uszódi gasztrorekorder érkezik hozzám, Bukros Miklós, aki egy újabb jótékonysági főzésre készül, ezúttal a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt áldozat családjának megsegítésére szervez jótékonysági eseményt, úgyhogy nagy szeretettel várjuk őt is, és szó lesz még a mai napon egy e hétvégi programról is, Paksi programról is. Szombaton már augusztus 1-e lesz, és azon a napon rendezik meg a Paksi fogadhajtó versenyt, méghozzá a Paksi Fogadsport Egyesület, amelynek elnöke Somkert Ferenc, alelnöke Bagdi Dominik, és a szervezésben segítő magyar Somkert Enikő érkezik hozzám, úgyhogy 8:30 és 9 között a Paksi fogadhajtó versenyről is szó lesz, úgyhogy ezek a témák biztos jönnek, és ezen kívül még biztos lesznek olyanok, amelyek majd nagyon spontán jönnek, mind a beszélgetések alatt, mind egészen 7 óráig, amíg a vendégek el nem kezdenek érkezni, szóval jó reggelt, és nagyon jó rádiózást, nagyon jó készülődést mindenkinek!

Egy igazán jó kedvős láger, megvan az eredeti? 1975-ben az Eurovíziós Dalfesztivál nyertes dala volt egy holland formációtól, a Dinga Dong, úgyhogy ennek a feldolgozását hallottátok az elmúlt percekben. 6 óra 18 perc van, és 22 fok Paksnál jelen pillanatban. Meleg lesz a mai napon, 30 fok várható, egyelőre több nem, majd szerdától jönnek a nagyon magas hőmérsékletek, de füllet meleg várható, mind azon túl, hogy egyébként jelen pillanatban több helyen záporok és zivatarok jellemzőek, de elsősorban az északi ország részben, és bár sárga jelzést kiadtak a várható zivatarok miatt a nappali órákra is, de sajnos úgy tűnik, hogy az előrejelzés szerint záporok és zivatarok csak a keleti ország részben lesznek jellemzőek, illetve Pest megyében, ide Tolna környékére a nappali órákra nem jósolnak csapadékot, enyhén felhős, néhol szeles időt és meleget, tehát 29-30 fokot, így készüljetek, így készülődjetek. Hát mivel csütörtökre már 40 fokot ígérnek, nagyon kíváncsiak leszünk, hogy hány fok lesz Görögországban a csütörtöki napon, ugyanis a Paksi FC a tegnapi nagy-nagy győzelem után már utazik is, hiszen csütörtökön Görögországban a Panathinaikos ellen újra összecsap, ugye múlt héten volt itthon a Paksi FC stadionjában a mérkőzés, és sajnos a görögök nyertek az Európa Konferencia Ligában, de meglátjuk, hogy mit hoz a visszavágó, esetleg a tegnapi Fradi elleni győzelem az hozhatott némi lendületet a csapatnak, hiszen egy fantasztikus mérkőzésben lehetett részünk, kilátta, ha más nem a televízión keresztül, a Paksi FC 4-2-re verte a Ferencváros FC-t. Egyébként az OTP Bankliga első fordulójának csúcsrangadóján, és hát a Ferencváros jelen pillanatban Magyar Kupa címvédő, ezt azért ne felejtjük, úgyhogy a 3 pontot a Paksi FC szépen magánál tartotta, Bognár György vezetőedző pedig nagyon szépen dicsérte a csapatot, többek között azt nyilatkozta, hogy megérdemelten nyertek, és természetesen gratulált a srácoknak, és hát nem tudom, ki látta a mérkőzést, de tényleg zseniális volt, mert 2-2-es eredménynél 4 perc alatt 2 gólt szerzett a Paksi FC, és így lett 4-2-es az eredmény, amely a meccs végéig kitartott, ami pedig még érdekes volt, hogy Pető Milán és Szalai József is duplázott, tehát ők ketten szerezték a Paksi FC által hozott 4 gólt, úgyhogy hát nekik még egyszer szívből gratulálunk, és hát az egész Paksi FC-nek hajrá, Paksi FC, zseniális volt tegnap a meccset nézni, úgyhogy a Paksi FC tehát ezen a héten folytatja az Európa Konferencia Liga visszavágójában, Görögországban fog szerepelni, és hát mi már nagy erőkkel szervezzük, hogy onnan is tudjunk valamilyen formában majd tudósítani, függetlenül attól nyilván, hogy televízión keresztül követhető lesz a mérkőzés, de lesznek azért beépített embereink, úgyhogy csütörtökön játszik újra a Paksi FC, tehát ezúttal Görögországban. Hamarosan 19:30, Robi, Tokai Robi kollégám érkezik majd a hírekkel, utána pedig két témával biztos, hogy fogunk foglalkozni, mielőtt 7 órától elkezdenek szépen sorban érkezni vendégeim. Az egyik téma a Nyugat-Európát sújtó tűzesetek. Franciaországban és Spanyolországban nagy a baj, egyébként óriási a szárazság, majd a vizeinkkel is fogunk foglalkozni, illetve azzal, hogy már vannak olyan tunéziai tengerpartok is, ahol 30 fokos a strandoknál a tengervíze, lényegében nem okoz és nem hoz lehűlést. Ez lesz az egyik témánk, a másik pedig ennek a hétnek a nagy-nagy rendezvényei, illetve ránézhetünk a jövő hétvégére is, hiszen ezen a hét, tehát múlt hétvégén lezajlott a 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó. Nagyon jól sikerült, egyébként megosztottunk számos videó tudósítást, és az is kikerült a Facebook oldalunkra, amikor Viki Dál Gyura fantasztikusan énekel a Gerjeni nagy színpadon, úgyhogy nézzétek, csekkoljátok vissza esetleg. No de, véget ért tehát ennek a hétvégének, a múlt hétvégének az egyik nagy rendezvénye. 19:30 után megnézzük, hogy milyen nagy rendezvények várhatóak majd ezen a héten.
Szombaton például Gerjenben újra rendezvény lesz, a negyedik gerjeni nagycsaládos nap, és érkezik majd a Paksi fogadhajtó verseny is, amelynek szervezői egyébként 8:30 után lesznek a vendégeim, szóval ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni, maradjunk együtt! Élesztő!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött táján, írja az MTI. A baleset a település belterületén egy vasúti átjáróban történt. A gépkocsiban ketten utaztak, a jármű egyik utasa helyszínen életét vesztette, míg a másik sérültet a mentők súlyos állapotban szállították kórházba. A műszaki mentést és a helyszínelést a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai végezték el. A helyszíni munkálatok és az érintett vasútvonal lezárása miatt az érintett szakaszon idéglenesen vonat helyettesítő autóbuszok szállították az utasokat. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár, Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző.
2: Klasszikus zongora művészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon, Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a Jazz Barok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, 2 évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barok klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barok stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barok formákba, és legyen egy igazi barok variációk jazz örökzöldekre, és akkor ebből ugye alakult a kvartett. Kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barok Quartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten 2 évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szertenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

Ágyó kis Ergóval indultunk a fél hetes hírek után, 6 óra 39 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, 2026. július 27-én hétfőn az év 31. hetét kezdjük meg, azt a hetet, amelynek a végén már indul az augusztus, itt tartunk. Olga és Lilián a neve napja van, kedves ismerőseiteket, kollégáitokat ne felejtjétek megköszönteni, és egyébként mindenkinek egy rendkívül jó hétkezdést kívánunk, annak ellenére, hogy nagyon meleg hetünk lesz, hőségriasztásban lesz részünk, ez már szinte biztos, hiszen szerdától, illetve főként csütörtöktől újra ígérik a 38-40 fokos magas hőmérsékletet, a mai napra csak 30-at ide vételkörzetünkbe, sőt, hidegfronttal indul a hét, hidegfronttal, annak ellenére, hogy már most 22,5 fok van, több helyen záporok, zivatarok jellemzőek, de elsősorban az északi ország részben, úgyhogy ezek a legfontosabb információk. Egyébként ígértem, hogy ami az időjárást illeti, ejtünk pár szót azért arról, hogy mi zajlik kis hazánkban és egyáltalán Európa szerte. Az, hogy már a Velencei tónál vannak olyan strandok, ahol nem lehet fürdőzni, az rendben van, azt már tudjuk. Azt is tudjuk, hogy újabb egy héttel elhalasztották a balatonátúszást, és hogy sok helyen 4-5 fokkal melegebb még a földközi tenger is a szokásosnál, Tunézia partjainál 31, illetve 32 fokos tengervíz hőmérsékletet is mértek, máshol sem ritka a 30 fok közeli érték. Elképesztő egyébként, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk, egyébként itt Magyarországon az érkező hőhullámban, ezzel foglalkozott az elmúlt napokban többek között az időkép is. Hát ami pedig úgy Európát unblock illeti, továbbra is csak rossz hírek érkeznek Nyugat-Európából. A legfrissebb beszámolók szerint már több mint 300 ezer embert kellett kimenteni a napok óta tomboló erdőtüzek miatt Franciaországban és Spanyolországban, írja az Index. A francia tengerparti nyaralóhely, a Keparrette félsziget, van a legnagyobb bajban tulajdonképpen Bordeaux-tól mintegy 40 kilométerre nyugatra. Egyébként csak Franciaországban több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok a lakóhelyükben.

0: Franciaországból, illetve Spanyolországból, ami bennünket illet. Egyébként arra továbbra is mindenki vigyázzon, hogy ne dobjon el mondjuk cigarettacsikket, és tényleg nagyon vigyázunk arra, hogy véletlenül sem okozzunk tüzet, ne csináljunk semmi olyan tevékenységet a szabadban sem, ami esetleg később lángra lobbanthat bármit is, hiszen óriási a szárazság Magyarországon is, ami tehát az időjárásunkat illeti. A mai napra csak 30 fokot ígérnek, de nagyon meleg lesz ezen a héten, úgyhogy további remek készülődést kívánok mindenkinek, és hát nagyon jó nyaralást azoknak, akik esetleg majd a napokban kezdik meg a jól megérdemelt, esetleg pont a mai napon a jól megérdemelt szabadságot. Lesz strandidő, kívánunk hozzá olyan szabadvizet vagy medencét, ami lehűlést is okoz majd nektek, úgyhogy ez a legfőbb kívánságunk. Folytatjuk a slágerekkel, és utána jövök azzal a témával, amit ígértem még fél hét előtt. Véget ért szombaton egyébként, illetve vasárnap hajnalban a 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó, viszont ennek a hétnek, sőt, ennek a hétvégének is lesznek nagy rendezvényei Pakson, illetve a Vételkörzetünkben. Ezeket sorolom majd hamarosan.
1: Élesztő!

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: No, lássuk, hogy milyen program lehetőségek várnak ránk ezen a héten. Gerjében véget ért a Dunarok találkozó vasárnap hajnalban, de ezen a hétvégén is lesz gerjeni rendezvény, a 4. gerjeni nagycsaládos családi napot szombaton, vagyis augusztus 1-én.

0: Délután 3 órától rendezik meg a Gerjeni sportpályán, többek között cukorágyú, lovaskocsikázás várja majd a kicsiket és a nagyokat, lesz tombola, habparti, és ezen kívül hajfonás, modellautók, arcfestés, zsákbamacska, vízigolyó, lesznek sült húsok, minifánk, egy szóval minden, ami szemszájnak ingere, ígérik a szervezők, mindenkit szeretettel várnak, a rendezvény teljesen ingyenes. Szintén augusztus 1-én Kalocsán lép fel Nagy Ervin és Borbé Alexandra Egy életünk című életrajzi stand-up estjükkel. Az érseketi szabadtéri színpadon lépnek fel este 8:30-kor szombaton. Szintén augusztus 1-én szombaton Németkéren bortúra lesz a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezésében, és tulajdonképpen egy jótékonysági bortúráról van szó, hiszen a bevétel majd a csapaté lesz. Jó borok, vidám társaság, felejthetetlen élmények, ez vár mindenkire. A jegyvásárlásra gondoljatok időben, mondok egy telefonszámot, 20-as körzet 552-81-99, de egyébként a weboldalunkon a programajánló rovatban természetesen fent van ennek a rendezvénynek a plakátja is, még több telefonszámmal. Egyébként a bortúra mellett retroparty várja majd a kilátogatókat. Aztán szintén szombaton kerül megrendezésre a Paksi fogadhajtó verseny a régi lengyel focipályánál, kint az Ürgemezőnél. A szervezők egyébként 8:30 után vendégeim lesznek, és részletesebben is beszélünk majd a programokról, de szokás szerint reggel 8 órától, lényegében a délután 5 órási eredmény hirdetésig sok program és forduló várja a kilátogatókat, lesz akadályhajtás és vadászhajtás is, illetve ebéd is déli 12 órakor, úgyhogy választhatok programokat és kapcsolódjatok ki.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm. Összeköt.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Fogsefem. Slágerek minden mennyiségben.

0: egy verünk!
1: Balesetről nincs hírünk, forgalomkorlátozásokról viszont igen, az M6-os autópályán továbbra is tartanak az aszfaltozási munkálatok Szekszárd és Bátaszék között, a Pécs felé vezető oldalon a 155-östől a 161-es kilométer szelvényig a belső sávot tartják zárva. A 6-os főúton Kakasd és Bonyhád között a 152-es kilométernél sávlezárás követel szintén figyelmet útfenntartási munkálatok miatt a mai napon. Erre is ügyeljetek, az 51-es főúton pedig Dunapata és Kalocsa között kaszálnak majd a mai napon, a 103-as és a 111-es szelvények között, tehát az útmenti növényzetet fogják gondozni, az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es szelvények között még mindig tartanak szintén az útépítési munkálatok, és ezen a hosszú szakaszon, tehát az 52-es főúton a 35-ös és az 51-es szelvények között több helyen is félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Nagyon jó utat kívánunk mára is!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Mindjárt reggel 7 óra, Tokai Robi kollégám jön a hírekkel, aztán pedig folytatom vendégeimmel. Strandfesztivál lesz Pakson méghozzá jövő héten szombaton, augusztus 8-án a szervező Pajor Zoltán, vagyis DJ Pacero és Don Panda lesznek a vendégeim 7 óra után, tehát ezzel a témával folytatjuk. Jó reggelt mindenkinek!
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb kánikulára kell készülni a héten, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet a hét közepétől több helyen a 35 Celsius fokot is meghaladhatja, az éjszakák pedig sok felé füllettek maradnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megviselheti a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a legmelegebb órákban a közvetlen napsütés kerülése. A legmelegebb idő a hét második felében várható, amikor akár a 38 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszerdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A dombovári szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen négyen utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személyisérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Lando Norris nyerte a 44. Formula 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon. A McLaren brit pilótája magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet a Hungaroringen, megelőzve a másodikként célba érő csapattársát, Oscar Piastrit. A dobogó harmadik fokára a Ferrari versenyzője állhatott fel. Norris ezzel az újabb győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahová megérkeztek első vendégeim, ahogy ígértem, egy dinamikus felvezető után azt is meg fogjuk mutatni, hogy milyen zene várható a Paksi Strand Fesztiválon. Ez lesz a témánk, és itt vannak vendégeim, a szervezők, Pajos Zoltán, DJ Pajero. Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Reggel 7 óra után szeretsz jönni hozzánk.
2: Mindig szeretek hozzátok jönni.
1: Okay. Csak mindig szoktam mondani, meló előtt kell jönni.
2: Igen, és akkor, igen. Akkor mi feltöltődünk előtte.
1: Ja, akkor oké, akkor rendben van. És Dom Panda is itt van velünk, vagyis Bujáki Zsolt, Maci, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket, és titeket is sok szeretettel így kora reggel is.
1: És nem jártál még nálunk.
3: Még nem.
1: És nem tudom, hogy tudják-e rólad, hogy te budapesti fiú vagy eredetileg?
3: Igen, Pestről jöttem.
1: Pestről jöttél, de most már Pakson élsz.
3: Hát most már a hatodik éve.
1: Most már van, hatodik éve. Van. És a bulikban is részt veszel többek között.
3: Elég erősen próbáljuk.
1: Igen. Zolival erősen toljátok. És hát van egy új fantasztikus ötlet, mert hogy Zoli, megszoktuk tőled, hogy az utóbbi időben hozzod a fantasztikus ötleteket, a gesztenye sortól elkezdve az energiaházon át hozod a bulikat, a különböző hangulatú bulikat, és lesz, van egy újabb ötlet, méghozzá a jövő hétvégére.
2: Így van, augusztus 8-án lesz egy strandfesztivál Pakson, ami már egy ilyen régi dédelgetett álmunk, és ez most idén beérett, és össze tudtuk hozni ezt ilyen barátokkal, több DJ-vel, nagyon jó programokkal, de hát majd erről részletesebben kicsit beszélünk. Hát
3: nem is akármilyen lesz, nem is akármilyen.
1: Ezért hívtunk benneteket. Egyébként azon gondolkodtam, amikor először megtudtuk, hogy strandfesztivált szerveztek, hogy volt igazából az elmúlt 30 év alatt jó pár ilyen zenei és egyéb akár kulturális esemény a Paksi strandon, de egyiknek sem volt ez a neve, hogy strandfesztivál. Ezt jól kitaláltátok, ez tetszik. Ezt Pestről hoztátok?
3: Hát az egy létező szlogán.
1: Létező fogalom.
3: Szó, persze. Igen, itt inkább igen. A hangsúly azon lesz, hogy ilyen ibizás hangulat lesz az egész. Szóval olyan különlegességet hozunk, ami még én nem nagyon láttam így nagyon az országban, vagy a környéken.
1: Oké. Okay. Na, tehát jövő héten szombaton strandfesztivál lesz a Paksi strandon, és hát egy olyan bulira kell készülni, ami este 9-kor fog kezdődni. Tehát egy ilyen igazi, éjszakai hangulatú, nem akármilyen medencés.
3: Naplementés.
1: Ja, várjál, nem akkor még lesz naplementénk?
3: Persze, 9 órakor
1: még belefér? Ez direkt így találtátok
3: így
1: ki?
3: Így van. Ennek van egy feelingi azért. Egy érzés. Okay. Ezt tudunk társítani különböző zenéket.
1: Aha, na hát erről külön beszélni fogunk, hogy milyen zene várható. Na nézzük, hogy mi lesz a program a strandfesztiválon, Zoli?
2: Hát a programok az úgy fog kinézni, hogy ugye a kismedence és a környéke, a terasz része lesz ugye ennek a helyszíne. Itt lesz nagyon sok extra dolog, például lesz egy RGB lézershow, lesznek buborékgépek, 2 darab nagy habágyú, és igazából egy habpartival összekötött zenés rendezvény lesz ez, és a medencének a közepére lesz egy 3,5 méter átmérőjű vízi színpad, amilyen szökőkutas ledekkel megvilágítva, és ezen fognak fellépők lenni, tűzzsonglőr, és ilyen LED táncos lányok.
3: Szóval elég látványos dolog.
1: A színpad közep, vagy még egyszer a medence közepén lesz a színpad?
2: A medence közepére lesz betéve egy színpad. Igen, ez kimondta egy ilyen vízi színpad. Ez egy barátomnak a tervezés, ugye Pestről hozzák el, és akkor ebbe bele van építve, integrálva színes ledek, illetve ebben benne van egy ilyen szökőkút, ami ilyen zenére, ritmusra fognak mozogni, ugye azok a vízcsóvák.
3: Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy találkozunk a szökőkútnál.
1: Igen. Nagyon jó. Egyébként csak, hogy mindenki el tudja képzelni, a legkisebb medencéről van szó, tehát a gyermekmedencéről, ezt már csak azért is mondom, hogy mindenki ott keresse a rendezvény központját, ami azért fantasztikus, mert amikor ebben az 50 centis mély vízben habpartit rendeztek, hogy mondjam, meg lehet 20-as férfiaknak, akkor azt úgy szívesen megnézem.
2: Igen, hát szeretnénk titeket is invitálni a bulira.
1: Igen, fogunk. A 30-asok, 40-esek is jöhetnek, sőt.
2: Akár, igen.
3: Sőt. Hát, ugye ez egy ibizai feeling, a hab a vízben, térdig ér, óriási. Lehet táncolni. Persze körülötte is lehet táncolni.
1: Igen, így egyébként ugye kis
2: igen, aki ne, egyébként szeretném elmondani, aki egyébként nem akar egyébként habpartizni, lesz egy külön olyan táncrész egy ilyen teraszon, ahol ugye, aki nem akar belemenni a vízbe, igazából az is tud bulizni. Uh-huh. Lesz a helyszínen ugye büfé, Tehát mindent úgy megoldottunk, hogy tényleg egy ilyen egész estés fantasztikus program legyen.
1: Aha, oké, de leragadtam a vízi színpadnál. Tehát a medence közepén, a kis gyerekmedence közepén fog állni a színpad, de mi már a medencében állhatunk, és úgy is táncolhatunk?
2: Igen.
1: Tehát ez így lett kitalálva.
2: Hát oda lesz orientálva szerintem az embereknek a 80%-a, és akkor hát a többi az meg, ha a szárazon akar maradni, akkor felmegy a büféhez, és ott lesz egy nagy táncplac egyébként kialakítva.
3: Többi az már történelem.
1: Igen. Zsolti, te is fogsz zenélni, mint
3: persze,
1: DJ.
3: Persze, így van.
1: És akkor figyelj, és akkor ez úgy van, hogy így felhúzod a nadrágot, szeret, és besétálsz a színpadig, vagy eleve rövid nadrágban jöttök.
3: Szerintem rövid nadrágban leszek, DJ pultban leszünk, nyilván, onnan vezetjük a műsort. Hát én jó. Az a típusú DJ vagyok, aki szeret azért kommunikálni a közönséggel, hajtani, megénekeltetni őket, szerintem ez az igazi, aha. És akkor próbáljuk azokat a slágereket elővenni, amik igazán megmelengetik az emberek szívét.
1: Mindenképpen, és ráadásul fogunk a zenéről is beszélni, ráadásul hoztál egy ilyen kisebb mixet.
3: Igen. Régen voltak ezek a különböző, nem akarom mondani a nevét, nagyobb rádiós mixek, egy óra hossza, 60 zene, én ezt megcsináltam most egy ilyen mini rádióverzióban, 3 perc, 20 zene, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog majd a hallgatóknak.
1: Mindenképpen adunk ízelítőt, de térjünk vissza még a programokra, Zoli. Tehát az a lényeg, hogy este 9 órakor naplemente nézése lehet kezdeni, de tulajdonképpen a zene már ott lesz, és azon kívül, hogy táncolhatunk, élvezhetjük a zenét, beszélgethetünk, ehetünk, ihatunk, azért ti hoztok még sok minden látványosságot a happarti mellett.
2: Igen, hát amit mondtam, már ugye lesznek ez a tűzzsonglőr, akkor lesznek ilyen ledes táncos lányok, ezek ilyen, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen gyönyörű szép ruhájuk van, amin több ezer led van, ami ugyanúgy ritmusra, zenére váltja a színeket, illetve különféle ilyen programok vannak ezekbe a ledes ruhákba beépítve, ők fogják ilyen azt mondom, hogy egy kicsit így ibizás hangulatra invitálni az egész programot, és lesz egy extra minőségű hangtechnika is betéve ez mellé. Ugye lesz 3 DJ, ugye a harmadik úriembert is megemlíteni, ugye DJ Vlas, ő Pestről fog érkezni igazából. Hát nagyjából így a buborékgépek lesznek még ugye. Hát nagyjából így ezek lesznek így színesítve a programok.
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak egy strandfesztivál lesz, hanem egy ilyen karnevál hangulat.
1: Abszolút. És többször említettétek, vagy említetted, hogy Ibiza hangulat. Egyébként az annó Paksi Juice Ibizánkra asszociáljunk, vagy a nagy Ibizára?
2: Hát nem, a nagy Ibizai hangulat.
1: A nagy Ibizai
2: hangulat, de egyébként visszahozzuk
3: ez a medencés habos cucc, így van.
1: Igen.
2: De hát ugye azért visszakanyarodunk ugye az Ibizához is, mert azért sokan oda jártak hozzánk, több generáció felnőtt mellettünk, és igazából a Don Panda is ugye ebben részt vett ugye az utolsó pár évben. Úgyhogy próbálunk abból az időben is egyébként zenéket újra.
3: Akik oda jártak, nagyon sok szeretettel várjuk őket, mert szerintem ez nagyon jó klasszik emlékezés lesz.
1: Igen, és akkor itt már is ott vagyunk, hogy akkor minden korosztályt is szeretettel vártok, akkor beszéljünk a zenéről. Mivel készültek? Ugye általában, hogyha például Zoli retro bulit szervezel, akkor általában annak az a neve, hogy retro buli, tehát valahogy behatároljuk egy strandfesztiválra, az ember tényleg jó hangulatot, vidám dolgokat tud elképzelni.
2: Hát vidám zenék lesznek igazából, ez biztos.
3: Biztos.
2: És nagyon sok magyar zenét szeretnénk játszani.
1: Na.
2: Tehát azért az a 2000-es években ott szerintem egy ilyen igazi slágergyár volt igazából Magyarországon. Annyi jó zene. Mai napig ezeket a zenéket játszunk igazából retro partin is. Ugye nem fogunk azért elmenni vissza be a nagyon-nagyon régi 70-es, 80-as évekbe, hanem ez inkább azt mondom, hogy a 2000-es évekre lesz kihegyezve.
1: Uh-huh. Amire egyébként nagyon sokan már azt mondják, hogy az is retro, ugye? Tehát ezt persze. Már itt tartunk, 2026.
2: Már 26 év. 26-ban.
3: Én már azt mondom, hogy a 2010-es évek is már retro. Így van.
1: Aha, így van.
3: Egy
1: egy bizonyos korosztálynak, igen, valóban. Egyébként pedig hogy fogtok felállni, mint DJ-k? Tehát mindenki egy órát, kettőt, tehát hány óráig számíthatunk a bulira?
2: Ó, ezt még úgy nem beszéltük át egyébként, ezt majd még ugye az utolsó pillanatokban fogjuk lebeszélni, hogy ki mit játszik, milyen időpontban, de hát úgy próbálunk, hogy mindenki tényleg egy kicsit ugye a főműsor időt is egy kicsit kitöltse.
1: Uh-huh. Három DJ pörgeti tehát majd a lemezeket, de azért hát annyit még kulisszatitokként áruljatok már el, hogyha a ti kettőtök szettjét nézzük, akkor kinek mi lesz a hangsúly? Zsolti?
3: Mondom nektek őszintén, hogy én nagyon szeretnék olyan klasszikusokat hozni, amire, hogyha lejátszom, akkor fölkapják a fejeket, úgy elég hallott, egy Paul Kalkbrenner, egy Mauro Picotto, de belenyúlok egy olyanba is, hogy dübörög a lábunktól a föld, hogy ismerjék, énekeljék, szeressék, és igazán olyan hangulat legyen, hogy sikítás, éneklés, és erezd el a hajam reggelig.
1: Te szereted, hogy mondom, mondtad, hogy szeretsz beszélgetni a közönséggel. Ez is meg lesz?
3: Meg lesz. Én szeretem őket megénekeltetni, megsikítatni. Minden szeretek, ami kommunikációval kapcsolatos.
1: Igen, és hát ami pedig még a zenei szethez, mint stylistként engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy ez a szett, amivel érkeztél, a hallgatottak, azért elmondom, hogy eleve már egy ilyen ibizás hangulatot hozó.
3: Én vagyok a Ted Gidagostino, a tempó, így van, nem tettek róla, ez van. Én így sikerültem, óriási gumimaci.
1: Igen, tehát hogy eleve egy olyan ing van rajtad, mint hogy ilyen virág, mint a bár levelek, mint egy levél mintás, minden tehát is. Igazi ibizai hangulat.
3: Igen.
1: A sapka, ami rajtad van, az egy ilyen kapitány, már rajta van.
3: Hát, ha már vízi partiról beszélünk, abszolút. Akkor ez nagyon aktuális.
1: A napszemüveg ezzel a piros lencsével.
3: Olaszos,
1: gyűgolós. Abszolút, és akkor a kezedben van egy óriási strandlabda.
3: Ezzel a nézésem és a járásom tökéletes lesz. Úgyhogy ennyi.
1: Nagyon jó. Zoli, zenei szett nálad?
2: Hát én megmondom őszintén, hogy arra fogok főleg készülni, nagyon sok magyar zene legyen ebből a 2000-es évekből. Tehát ezek a Pete Junioros, kicsit ilyen pattogosabb, pörgösebb, énekes zenék. Hát ugye a 2000-es évekből azért rengeteg olyan jó zene van, amit tényleg az ember lejátszik bárhol az országba. Még országon kívül is, mert ugye jártunk egy-két helyen országon kívül is, és ott is egyébként abszolút vevők erre.
1: Uh-huh, abszolút. Egyébként most csekkolom közben a plakátját a rendezvénynek, és az egyik plakáton tényleg annyira jól látható, hogy ti mit képzeltetek el. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a Paksi strandon igazából a legkisebb medence lesz a centruma a strandfesztiválnak, de annyira jól látható ott a lépcsőn is, ami rálát majd a medencére, az egy fantasztikus nézőtér.
3: Hát szerintem a mai modern világban, ha nem ciki azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciát vettük egy kicsit segítségül, hogy mutassa meg nekünk, hogy oda mentünk élőbe, lefotóztuk, és mutassa meg, hogy nagyjából a mi elmondásunk alapján mit tudunk kihozni ebből, és ezt látni a plakáton is. Szóval körülbelül erre számíthat a közönség is.
1: Igen, tehát a centruma a legkisebb medence lesz, és itt most nem azon van a hangsúly, hát egyébként is ugye a Paksi strandon a legnagyobb medencénél még tartanak a munkálatok, tehát itt most nem arról van szó, hogy úszkálunk a vízben, bár a legkisebb medencébe is be lehet menni, hanem egy nagyon jó parti hangulat lehetséges, és hát én azt gondolom továbbra is, hogy én azt várom, amikor ott a habparti majd jön, és megvan, hogy mikor, vagy hánykor, vagy ezek ilyen meglepetésszerűen érkeznek.
2: A habparti?
1: Igen.
2: Hát az szerintem egy ilyen 11 órakor kezd elindulni, és egy ilyen, hát körülbelül egy ilyen két és fél órára való habanyagot fogunk bekeverni. Ez egyébként 1200 liter.
1: 1200 liter?
2: 1200 liter, igen.
1: Hát,
3: nem kevés.
1: Az nem kevés.
2: Hát ilyen két és fél, három órán keresztül tudnak ezek a habágyuk működni. Tehát ugye leteszteltük már őket, és körülbelül így fogyasztásilag ez egy három órás idővalumra. De ugye reggelre nekünk ezt a habot, mondjuk azt, hogy el kell tüntetni, ugye? Hát mert reggel nyit a strand, ugye, és ott mindent szépen rendbe kell tennünk.
1: Aha.
2: Tehát jönnek ott reggel komoly takarítás lesz, meg szemétszedés, meg minden, tehát nekünk így oda kell figyelni ezekre a dolgokra. De még egyet szeretnék megemlíteni, hogy a főbejáraton, tehát ahol a strand bejárat van, ott lesz a beléptetés.
1: Tehát ott lehet bejönni,
2: igen,
1: az oldalsó.
2: Igen, mert volt már ilyen strandfesztivál, és akkor ilyen oldalt a gazdasági bejárónál, de most mi kitaláltuk, hogy a főbejáraton lesz a beléptetés.
1: Oké, és hol lehet egyekhez hozzájutni? Mert nyilván ott a helyszínen még lehet váltani.
2: A helyszínen lehet, igen, és hát remélem, hogy ma vagy legkésőbb holnap megérkeznek a jegyek, és akkor 3-4 pontra lesz ide Pakson kitéve ez a jegy, ugye ezt majd meg fogjuk hirdetni ugye az hogy interneten, hol? Hogy hol lesznek ezek a elővételes jegyek.
1: Egyébként ugye a Paksi Strandnak jelen pillanatban a DC Dunacom a tulajdonképpen a működtetője. Igen. Ők mit szóltak ahhoz, hogy egy ilyen rendezvényt szeretnétek?
2: Abszolút, nagyon jó, pozitívan álltak hozzá. Én azt mondom, hogy szinte egyből bólintottak rá, és örülnek az, hogy egy kicsit színesítve van megint a Paksnak. Igen, ugye az éjszakai voltak. Élete.
3: Uh-huh. Igen, ez fontos elmondani, ezt nagyon szeretnénk, hogy azért az számunkra nagyon fontos, hogy ebben a városban legyen valami olyan program, ahova a fiatalok és az régebb óta tartó fiatalok is el tudnak jönni, mert szerintem ez fontos, hogy adjunk át valamit, adjunk valami boldogságot nekik, mert azt veszük észre, nem csak Pakson, hanem elég sok akár faluban, községben, városban, vagy egyre kevesebb a program. És mi szeretnénk ezt kicsit támogatni, és hogy adjunk valami boldogságot. Ha egy mosolyan mennek haza, mi már boldogok leszünk.
1: Na, adjatok egy keveset, adjatok. Nagyon jól csináljátok. Tehát Strandfesztivál Pakson jövő héten szombaton, augusztus 8-án, este 21 órától a főbejáraton lesz a beléptetés. Van-e bármi, amit kihagytunk, Zoli? Mindent elmondtunk? Minden fontos információ?
2: Nagyjából szerintem mindent elmondtuk, ugye majd az elővételes jegyeket ezt fogjuk majd egy kicsit jobban bereklámozni. Ugye.
1: Elővételben olcsóbb lesz?
2: Igen, olcsóbb lesz.
1: Mint ott a helyszínen, igen, akkor érdemes lesz figyelni.
2: Sőt, még lesz egy extra, hogy ezt is meg fogjuk hirdetni a héten, hogy 3 darab VIP szektort fogunk kialakítani, ahol ilyen 8-10 fős társaságok ki tudják ezt a helyszínt bérelni, ahol nagyon jól így rálátni az a medencére, és ugye ezt próbáljuk avval kicsit megfűszerezni, hogy adunk hozzá egy pár italcsomagot.
1: Wow,
2: és kedvezményes jegyárral, és akkor 8-10 fő ugye megvásárolja ezt a jegyet, VIP szektorban, akkor tehát kapnak ajándékot még pluszba hozzá.
1: Hát hihetetlen, hogy a legkisebb medencénél is a Paksi Strandon mennyi minden el fog férni. De tényleg.
2: Megmondom őszintén, hogy mikor bejárás volt, így a DC Dunacommal bejáráson voltunk, akkor én is meglepődtem, mert ugye hát én ritkán megyek strandra, ugye, inkább jobban szeretem az ilyen élővizeket, és én is meglepődtem, hogy ez a most azt mondjuk, hogy kismedence, de egyébként maga a környezet, meg maga a körülötte lévő helyszín egyébként ez nem egy picike.
3: Igen. Meg gyönyörű, szép.
1: Igen, és tök jó, hogy fantáziát hát láttatok benne.
2: Van egy terasz része, az egy kicsit szerintem olyan kihasználatlan egyébként így a strand de szerintem ott rengetegen elférnek.
1: Rengetegen.
3: Meg hogyha ezt a strandot közel tudjuk vinni a helyiekhez egy kicsit jobban, annak is örülnénk.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy a strand fenntartója és a város is örülhet ennek, hogy rendezvényt hoztok.
2: Hát igen, mert azért mondjuk azt, hogy most így, hogy felújítás van a Nagymedencébe, szerintem így egy kicsit kevesebb a látogatottsága, de nagyon szép ez a helyszín, tehát tényleg rendben van téve minden ott a környéken.
1: Igen. És hát mutassuk meg, hogy az egészen kis medencénél is milyen fantasztikus rendezvényt, egy egész fesztivált lehet rendezni, habágyúval, táncos lányokkal, lettáncsóval, karikasóval, lézersóval, tűző zsonglőrökkel, és hát ott lesz a vízi színpad is. Nagyon-nagyon várjuk a látványt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor most a 7:30-as hírek előtt mutatunk egy 3 perces zenei ízelítő. 3 percben 20 zene szám lesz?
3: Zsolt? 3 percben 20 zene, szerintem az eléggé különleges.
1: Abszolút.
3: Úgyhogy azt mondhatom, hogy nagyon belesültettem az éjszakának a stílusát, hogy mire számíthatnak tőlem és a kollégáktól. Szerintem ízelítő. Ez egy nagyon-nagyon jó lesz.
1: Ízelítő a jövő hétvégi Paksi Strandfesztiválról. DJ Pajero, Pajor Zoli és DJ Panda, Bujeki Zsolt, Maci voltak a vendégeim, és akkor halljuk, hogy mire számíthatunk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
4: Na most én jövök. A klasszikusai után az én kedvencem. Dom Panda. Nagyon ütős lett.

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője vasárnap. A Trump adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjújában elmondta, Iránnal jelenleg is több szinten, a legmagasabb szinttől a technikai szintig zajlanak egyeztetések. Elmondta, ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a hormuzi szoros biztonságának garantálása. Hozzátette, Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel. Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre. Az amerikai ENSZ diplomata úgy fogalmazott, az Egyesült Államok esélyt ad a diplomáciának, az pedig a következő napokban kiderül, sikere vezete ez a konfliktus rendezése érdekében, írja az MTI. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zene és a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongoraművész zeneszerző.
2: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát MA mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, két évig még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variáció jazz örökzöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a jazz barokk kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombírozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Lando Norris nyerte a 44. Formula 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon. A McLaren brit pilótája magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet a Hungaroringen, megelőzve a másodikként célba érő csapattársát, Oscar Piastrit. A dobogó harmadik fokára a Ferrari versenyzője állhatott fel. Norris ezzel az újabb győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, írja az MTI.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk következő vendégemmel, Braun Marianna Zitával, Pannával. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél azok után, hogy állítólag még nagyon fáradt vagy, mert aki az Anna bálban bálozik, az is el tud fáradni. Egyébként hajnalig tartó mulatságról van szó?
2: Igen, abszolút. Már este 6 órától mi készenlétben voltunk, és egészen hajnali 2-ig ott táncoltunk.
1: Igen, hát ez nem egy olyan bál, amire egyszerűen váltasz egy jegyet, és azt csinálsz, amit akarsz. Azért itt ennek, főleg, hogyha úgymond a versenyre is benevezel, van egy protokollja és egy forgatókönyvre. Szombaton tartották, rendezték meg a balatonfüredi híres neves Anna bált, amelyet elméletileg 1825-ben rendeztek meg először. És mi hirtattunk róla tegnap, hogy Tolna vármegyei, mi úgy írtuk, hogy Bonyhádi, Braun Marianna Zita, külön díjasa lett 350 lány közül ennek a rendezvénynek, hát gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Fölúcsottál már 350 lányból külön díjasnak lenni, az nagy dolog azért.
2: Igen, eléggé jól hangzott, főleg ott a színpadon állva, ez egészen különleges volt.
1: Igen, mert hogy mondjuk el azok számára, akik nem tudják, hogy ugye, mint egy szépségversenyen tulajdonképpen az Anna Bálon is van első, második és harmadik helyezett, ugye első és második udvarhölgy, de ezen kívül vannak külön díjasok, és azébként, hogyha azt nézzük, hogy 350 lányból, akkor nem olyan sok az az 5-6 külön díj, amit kiosztanak.
2: Igen, igen, abszolút, és ez még inkább emelte a színvonalát az egész rendezvénynek, meg hát ott előtte zajlott több kör is, be kellett mutatkoznunk nekünk például a 15-nek, és már előtte is azért izgalmas volt az, hogy vajon van-e esély bejutni, mert ez nem megy csak olyan egyszerűen, ugye kell szavazókat gyűjteni hozzá is, és hogyha szerencsénk van, akkor esetleg rá lehet próbálni egyszer erre.
1: De hogy érted, hogy be kellett mutatkozni, mikrofonba kellett beszélni?
2: Igen, igen.
1: 350 lányt végig kell a közösségnek. Ja, csak a 15 kiválasztottat.
2: Csak a 15-öt, igen.
1: A zsűri kiválaszt 15-öt.
2: Ez nem egészen így zajlik.
1: Ja, igen.
2: Ugye mindenki kap egy porcelán szívet, ez majd rajta is lesz a képen. Amivel lehet szavazni a hölgyekre, ezt mindenki megkapja.
1: Egy sorszám van a szívecskén.
2: Igen. Igen. És mindenkinek a belépőjében van egy szavazólap is, és a szerinte legkülönlegesebb vagy legszebb hölgyre leadhatja a voksát, és akkor ezt este 10-kor összesítik, és az alapján nem sokkal később, negyed órával, szóval egészen gyorsan összesítik is az eredményeket, és akkor felhívják a színpadra a top 15-öt.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Na, hát már is belevágtunk a közepébe, de három dolgot tisztáznunk kell. Mert hogy mi kommentekben kaptunk olyan jelzést, hogy hát a Braun

0: És mivel valóban barna hajam, barna szemem van, ezért Pannának szóli születésemtől kezdve is ez így megmaradt.
1: Na oké, tehát akkor itt nem arról van szó, mert ugye azzal illettek bennünket, hogy nem tudjuk, hogy a Mariannának nem Panna a becézője, hanem akkor biztos Anna vagy, de akkor ezt tisztáztuk. A másik pedig, hogy Bonyhádi vagy Szekszárdi lány vagy tulajdonképpen. Én úgy tudom, hogy az Anna Bálon Bonyhádiként mutatkoztál be.
0: Igen, ez mindig nehéz kérdés. Most azért Bonyhádot mondtam, mert az utóbbi időben oda köthető a legtöbb dolog. De Szekszárdi is vagyok, a szüleim még korábban elváltak, és akkor így heti váltásban éltem mindkét helyen. De most, mivel, ahogy említettem, több dolog köthető oda, akkor ezt választottam, de Pécsen is élek, meg aránylag sokat vagyok Pakson így a párom miatt, úgyhogy sokat vándorlok.
1: Igen, említsük meg a párodat is, Csizmadi a Bencét, aki paksi, és ugye az Operajt programban, amelyben operaéneklést tanultok, együtt vesztek részt, és ezügyben már voltatok itt a stúdiónkban, ugye erről beszélgessünk. Visszatérve az Anna Bára, többek között azért érdekes, hogyha elmeséled, hogy mondjuk hogyan kerültetek oda az Anna Bára, mert az ember, amikor hall a bárról minden évben, akkor valahogy egy ilyen távoli esemény, és nem is gondolná, hogy hát lehet jegyet venni. Tehát gondolom, ti is kitaláltátok, hogy szeretnétek elmenni, és utána jártatok.
0: Igen, hát a kitaláltuk az egy kicsit erős szó, leginkább én, és akkor Bence így jött utána. Nyilván ez a lányoknak nagy álma, hogy akkor egy estére hercegnének érezhessék magukat. És ugye tavaly volt a 200. jubileuma, amire fel is kaptam a fejemet, és akkor elhatároztam, hogy hát mi lenne, hogyha elmennénk. Bencék már említették korábban, hogy ez milyen esemény, és hogy érdemes lehet egyszer elmenni. És akkor kitaláltuk, hogy hát most még olyan sok mindenre nem kell költenünk, fiatalok is vagyunk, szépek, és akkor menjünk el, és azóta akkor egy éven keresztül gyűjtöttünk rá, hogy el tudjunk menni.
1: És hogy működik egyébként, amikor az Anna Bálba valaki úgy vesz jegyet, hogy ő a versenyen is szeretne részt venni fiatal lányként, akkor megmondják a dresszkódot, és valamiféle koreográfiát is oda kell menni, és be kell tanulni. Hát van ott ennek, annak egy menete, hát ahogy a párok felvonulnak, meg hát egyáltalán, ahogy az úgymond szépség verseny zajlik.
0: Uh-huh. Hát elméletben mindenkire lehet szavazni, minden hölgyre, ugye a szívszám alapján, viszont van egy ilyen kiírás, hogy aki első bálozó hölgy, ilyen 18-20 év körüli általában, is nyilván első bál, akkor azoknak fehér vagy valamilyen nagyon világos színű nagy estélyi ruhát kell húzni, ez esetemben mennyasszonyi ruha volt, ugye ez szokásra inkább nagyobb roncsosat, és akkor még ott a Vasari Villa kertjében, amikor kiosztják a szíveket, ezek a hölgyek, beleértve engem is, kapnak virágot a csuklójukra, és ez alapján még inkább meg lehet különböztetni őket a többitől, és így kicsit könnyítik ezzel a szavazást.
1: De ki nevezi magát a mai fiatal lányok közül első bálozónak egyébként, aki először vesz részt magán az Anna Bálon?
0: Nos, szerintem igen, de ezt nekünk is le kellett tisztáznunk, mert voltak olyanok, akiket láttunk, hogy már voltak tavaly, de még ők is úgy beleszámítottak ebbe a kategóriába, úgyhogy ez valahol tágabb értelem.
1: Uh-huh. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy hát 350 lány volt plusz a kísérők, plusz még azok, akik arra váltottak egyet, hogy csak egyszerűen részt vegyenek az Anna Bálón, a vacsorán, és nyilván az utána lévő báli részen. Nekem is pont pár héttel ezelőtt voltam legutóbb a Balatonfüredi Grand Hotelben. Gyönyörű, meg hát tudom, hogy van ott kert, meg árkád, meg minden, hogy hol fértetek el, tehát ez nagyon jól ki van találva a logisztika?
0: Igen, azt hiszem, igen, most idén volt egy kis változás, mert korábban a gyógytéren is állítottak fel pavilon, de most úgy zajlott, hogy a közös eseményeken, amikor valami színpadi dolog zajlott, akkor ugye a kertben kellett gyülekezni, viszont az árkádok alatt állítottak fel asztalokat, a kávézóban, mi például az emeleten voltunk, úgyhogy azért igyekeztek szétszórni így a társaságot, hogy mindenki elférjen.
1: És akkor tulajdonképpen a bál, az első bálozók, illetve a versenyen résztvevő lányok a kísérőikkel végigvonulnak. Nyilván megvolt ennek egy koreográfiája, amit ott az elején elmondtak nektek. Utána lezajlik a verseny, a kiválasztás, és aztán jön a vacsora, vagy fordítva?
0: Előbb a vacsora érkezett el. Ugye a vonulás követően, ami mindig ilyen nagy ívű, elhelyeztek minket gyorsan az asztalainknál, hogy le tudjunk pakolni. Utána volt egy megnyitó rendezvény, ahol beszámoltak arra, hogy mi fog következni, hogy kik a főbb szereplői az eseménynek. és akkor azt követően

0: Ugye elkezdődött a toborzás, el lehetett kezdeni szavazókat gyűjteni, majd 9 órától volt a vacsora, és ugye 10-ig le kellett adni a szavazatot, tehát hogy addigra, meg vacsora közben is rengeteget kellett dolgozni azért, hogy valaki bekerüljön, úgyhogy ez nem volt pihentető.
1: De egyébként tényleg érdekes, mert még egyszer hangsúlyozom, 350 lányból ugye 15 kiválasztott, de hogyan gyűjtötted a tobor, hogyan gyűjtötted a szavazatokat, hiszen hát lényegében gondolom senkit nem ismertél.
0: Nem, ez nagyon érdekes volt. Egyetlen egy ismerősünk volt így távolabbról, őket megkértük még korábban, hogyha lehet, akkor majd szavazzanak ránk, de ez Bencének az érdeme volt leginkább, nagyon talpra esett volt, és akkor elhatároztuk, hogy hát asztalról-asztalra fogunk járkálni. Sétálgattunk rengeteget a kertben, és hogyha láttuk, hogy valaki felvette velünk a szemkontaktust, akkor odaléptünk hozzá, szép estét kívántunk, kicsit bemutatkoztunk, és hogyha azt láttuk, hogy nyitott rá, akkor megkérdeztük, hogy esetleg van-e már olyan, akire szeretne szavazni, és hogyha nincs, akkor lenne kedves esetleg rám. Uh-huh. És akkor így nagyon sokan bólogattak, de akinek már volt, azok is mondták, hogy de azért nagyon szurkolnak, és hogy bíznak benne, hogy akkor sikerül bejutni a 15-be.
1: Tehát az Annabálon lehet házalni a szavazatokért, miközben egyébként lehet, hogy ott jöttél, mentél az asztalok között, és ugye a nyakadban lógott ez a szívecske ezzel a bizonyos 151-es számmal, és lehet, hogy többen voltak véletőleg, akik csak úgy megnézték, és azt mondták, hogy te tetszel nekik, ott a szám, már tudják, és tudják, hogy kire fognak szavazni.
0: Igen, azért ez is biztos benne volt, sőt valószínű, mert hát azért elég sokan voltak is, bár oda mentünk rengeteg asztalhoz, de azért jóval több szavazat kellene, mint hogy egy néhány embert megkérdezünk.
1: Én is úgy gondolom. Én most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy csak így elég lett volna így vonulnod a magad szépségével, így mutatni a számot, sőt, egy ilyen nagy papírra lehet, hogy kellett volna írni, és akkor csak végig vonulnod, de az meg egyébként nem biztos, hogy szimpatikus történet.
0: Szép, szolidan.
1: Igen, igen. Egyébként, amikor a 15 kiválaszt lány közé soroltak, gondolom meglepődtél. Fel voltál arra készülve, hogy mikrofonba kell beszélned, és mit mondtál?
0: Igen, én nagyon bíztam benne, főleg, hogy ennyit dolgoztunk, de egy darabig így elhagyott a remény, amikor már talán nem is tudom, 11-nek szólítottak ugye a 15-ből, addigra már nagyon gondolkodtunk, hogy vajon összejön-e, vagy sem, mert azért dolgoztunk érted, de láttuk, hogy rengetegen mások is csinálták ezt, tehát hogy ez bevett szokás. De igen, én készültem arra, hogy majd valamiféle beszédet kell mondani, én már egy éve nézegettem a videókat neten, hogy körülbelül miket szoktak kérdezni, hogy van-e bemutatkozás, hogy hogyan zajlik pontosan. És akkor az alapján így kitaláltam fejbe, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnék mondani, de hát ez általában képlékeny, mert ugye kérdést tesznek fel, és akkor az alapján valahogy
1: válaszolni kell. És mi volt a kérdés?
0: Nekem az volt a kérdés, hogy hogyan érzem magam ott este. Ez ugye egy elég egyszerű kérdés, de annál bonyolultabban lehet kifejteni, úgyhogy én kitértem arra, hogy hogyan készültünk fel egy szegény Bencét, mennyit nyaggattam így a vállal, hogy már kikészült tőle teljesen, és utána kértek egy bemutatkozást is, viszont a nevünket nem mondhattuk el szigorúan, hogy ne derüljön ki azért mindenki számára, hogy kik vagyunk.
1: Oké, tehát nem a világ békére kérdeztek.
0: Nem.
1: Összességében egyébként az Operaház különdíjasa lettél, és nyilván a különdíjakat cégek vagy intézmények ajánlják fel. És mit kaptál?
0: Nos, egy oklevél keretében én egy páros belépőt kaptam az Operaházba, a Figaro lakodalmára. Amit majd, ha jól emlékszem, októberben fognak adni, de ez most nem rémlik így pontosan nekem. De nagyon jól esett, főleg, hogy a bemutatkozás részben én azért megemlítettem az operai programot, és az Eiffel Műhely házas fellépésünket, és akkor valószínűleg innen kapcsoltak, hogy akkor ez jó is lenne nekem, és valószínűleg értékelném is.
1: Igen, tehát, hogy mégiscsak van ilyen értelemben akkor összeköttetés, de hát a 15 kiválasztottba bele kellett kerülni, és annak azért nem volt köze ahhoz, hogy te az Operajt programban részt veszel. És egyébként milyen volt a bál? Tehát milyen az Anna bál? Mit mondasz most azoknak, akik nyilván most azon van a fókusz, hogy te külön díjas lettél, de milyen az Anna bál maga, és egyáltalán ki tudtatok kapcsolódni? Tudtatok táncolni? Milyen zene szól?
0: Hűha, hát alapvetően, ahogy említik is, ez azért egy nagyon fényűző esemény, ami egy tradícióhoz köthető. Az elején egy 100 tagú cigányzenekar zenélt nekünk, aztán ez később átment egy ilyen jazzesebb vonalba, illetve volt operett betét is Fisül Mónikával. Viszont azt üzenném, hogy nagyon közvetlen. Mi attól féltünk, hogy majd azt fogjuk érezni, hogy valószínűleg így kívülállók vagyunk, mivel ketten érkeztünk, és sokan lesznek, akik nagy társasággal jönnek, de a legnagyobb sztárok is teljesen közvetlenek és nyitottak voltak velünk, amikor oda mentünk hozzájuk, hogy akkor esetleg szavazzanak, és így elbeszélgettünk. Szóval ezzel így módon nem volt gond, és mindenki nagyon kedves volt.
1: A sztárok alatt nyilván azt érted, hogy azért nagyon sok olyan személy is vált jegyet az Annabára, akik ismertek, akár televíziónk, vagy különböző social media felületeken keresztül. Mondjál neveket! Jó, de izgi!
0: Húha, hát nagyon sokat nem ismertünk meg, de akihez legelőször mentünk oda, hogy szavazzon rám, legyen kedves, még a legelején, ő a Gelencsér Tímea volt, mert láttuk, hogy ott fotózkodott, ő aranyos, szereti a rajongókat is, és akkor oda mertünk menni. Onnantól kezdve meg már hatalmas lett az önbizalmunk, és már könnyebben mentünk, de olyan sokra nem emlékszem, mert nagyon gyorsan történtek az események.
1: Igen, hát Timi ugye egykori szépségkirálynő, azt azért jegyezzük meg, ha valakinek nem ugrott volna be. Jó, de a zenét még nem mondtad, tehát amikor jött a tánc része, gondolom bárki táncolatot volt erre külön tánctér, vagy több tánctér?
0: Igen, több helyszínen zajlott. Az elején még inkább csak az udvaron, a kertben. Ott ugye volt is egy megnyitó, amikor az opera háznak a balettáncosai felléptek, és ezt követően a volt tavalyi bálszépe Bókával a megnyitó táncot eltáncolta, és ezt követően csatlakoztak hozzájuk az első bálozók, engem is felkértek a táncosok, és utána pedig átvett Bence egy bécsi keringő keretein belül. Onnantól kezdve pedig bárki beállhatott, a zene szinte végig szólt, kivéve amikor volt valamilyen esemény, és akkor lehetett igazából egész este.
1: Aha, tehát lényegében olyan zene szólt nyilván, hogy páros táncok voltak a jellemzőek. Keringőzni azért tudjon valaki, hogyha az elején legalább részt akar venni, és hát nyilván egy nagyon-nagyon jó, és nem akármilyen többfogásos vacsorában volt részük. Én csak a desszertálat láttam, mert azt hiszem egy dínyertes cukrász készítette a desszertet. Hány fogásos volt a vacsora?
0: Ez egy 4 fogásos vacsora volt. Volt egy nagyon finom lazacos előételünk, utána egy kacsás húsleves, egy sültes főétel, és azt követően egy ilyen áfonyás, csokis, brownies desszert. Csak az volt a gondunk vele, hogy nagyon finom volt, és egyébként nagyon laktatóak voltak ahhoz képest, hogy milyen kis adagnak tűnhetnek mondjuk képről. Viszont mi egy szemet nem tudtunk enni. Úgy izgultunk végig, hogy alig bírtuk, pedig nagyon finom volt, esküszöm, de nem bírtunk, mivel gyomorgörcsünk volt attól, hogy vajon sikerül-e is, hogy mi lesz.
1: Na figyelj ide, a jó tanácsok mellé akkor ezt soroljuk oda, hogy egyetek. Na, ha már elmentek a Füredi Annabálba, és egy nem akármilyen menü van összeállítva, hát őrület. Most bezzeg, majd megennéd ma.
0: Hát igen, az egészen biztos, és még csak a fűzőmet se kéne kiengedni hozzá.
1: Igen. Igen, egyébként ez egy külön kérdés, gondolom megválogattad jól a ruhát is. Ezt elmondtad az elején, hogy ugye, mivel első bálozó voltál, fehér ruhát választottál, egy mennyasszonyi ruhát, és hát gyönyörű voltál benne. Megvolt egyébként, hogy mit szeretnél?
0: Alapvetően megvolt, hogy mit szeretnék, de aztán végül nem az lett. Én egy szatén ruhát szerettem volna, mert az nagyon szépen passzol a bőrömhöz. Viszont amit kinéztem, ahhoz képest találtam egy sokkal jobbat Szexárdon. És végül arra esett a választás, ez egy ilyen csili-vili ruha volt, és nyilván a reflektorfényben az sokkal szebb, mint hogyha csak egy ilyen szatén hatásút vesz fel az ember.
1: Uh-huh. Gyönyörű voltál ez a fotókon, és látszik, és még egyszer gratulálunk, hogy az Annabál, a Füredi Annabál külön díjasa lettél. 350 lány közül 3 ugye fő nyertes volt, és egy körülbelül 6 külön díjas, tehát azért ezt emeljük, és az Operaház külön díját kaptad meg. Még egyszer gratulálunk összességében, akkor ajánlod az Annabált a lányoknak? Egy életre szóló élmény?
0: Igen, abszolút. Egyszer mindenképpen érdemes elmenni erre, és köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit beszélgethettünk róla. Braun Marianna Zita, volt a vendégem Panna becenévvel, és igen, a Pannát is használja. Bonyhádinak, Szekszádinak is szívesen vallja magát, de nagyon sok időt tölt Pakson is.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött táján, írja az MTI. A baleset a település belterületén egy vasúti átjáróban történt. A gépkocsiban ketten utaztak, a jármű egyik utasa helyszínen életét vesztette, míg a másik sérültet a mentők súlyos állapotban szállították kórházba. A műszaki mentést és a helyszínelést a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai végezték el. A helyszíni munkálatok és az érintett vasútvonal lezárása miatt az érintett szakaszon idéglenesen vonathelyettesítő autóbuszok szállították az utasokat. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbinagép csoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbinagép csoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Ezen a héten is számos Tolna vármegyei helyszínen várják a szakemberek a véradókat. Ma Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pedig pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplán két gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 órá.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra után pontosan 7-es perccel folytatjuk. Megérkezett következő vendégem, az Uszódi Gasztró Rekorder, a jó ügy séfje, Bukros Miklós. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Szia, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Hát nem akármilyen jótékonysági főzésre készülsz most a közeljövőben, és most árultad el nekem, amikor beléptél a rádió ajtaján, hogy már a következő 3 jótékonysági főzés is megvan. Hát ez beindult, ez a történet.
2: Hát ez be, igen, igen. Egy csomó ötletem van, és hát a szakács társaim, barátaim segítségével mindet meg fogom tudni valósítani, de ezekre majd később, mert igen, ezek majd csak jövőrek lesznek.
1: Ha, ugye, ha valaki hirtelen nem tudná, bár az utóbbi időben többször meghívtunk, és nagyon örülünk, hogy eljöttél, Uszódi gasztrorekorderként ismerünk téged, aki legutóbb május 2-án Kalocsán az Érsek kertben egy olyan jótékonysági főzést rendeztél, illetve szerveztél, amikor 160 kg húsból készítettél bolognai spagettit, és hát akkor is ugye egy jó ügyről volt szó, Sponga Lacikának a gyógyulását segítetted. Láttam egyébként a videót, hogy kitetted, hogy javul az állapot a Lacikának?
2: Hát igen, elég jól javul az állapota. Amikor készítettem azt a kis videót, a Lacikáéknál voltam, és akkor a szülők megengedték. Hát a Timi, az édesanyja, akkor adott, ugye most kicsit több mint 2 év után először a Lacikának így a száján keresztül ételt, és ugye egy ilyen kis egyszerű kis Lacikának lenyelhető ételt vittem, nem mondanák nevet, mert ugye az reklám lenne, és nagyon jó volt látni, és borzasztóan meghatott, hogy ízlett neki, és bizony azt az 1-2 falatot meg is ette, és annyira megindító volt, hogy na, ez a fizetség azért, amiért én tettem egy jó dolgot felé, és én nekem ez bőven elég is volt. Igen.
1: A 9 éves kisfiú, igen, egyébként agyhártyagyulladás miatt ágyba kényszerült, de megfelelő kezelésekkel felépülhet Ágas egyházán él. És hát annak ellenére, hogy te itt vagy Uszódon, illetve Kalocsán volt a jótékonysági rendezvényed, illetve hát a Solti Kurta kocsmának a séfje vagy.
2: Így van,
1: ezt
2: így
1: azért
2: van.
1: Mondjuk el. Emellett egy olyan jótékonysági ügyet választottál most, ami hát megint egy kicsit távolabb van tőlünk, ugyanis a május 22-én Tiszaújvárosban az ipari balesetben történt Tiszaújvárosi MOL Tiszaújvárosi üzemében ipari balesetben elhunyt 36 éves férfinek a családját akarod megsegíteni.
2: Hát igen, szeretném, és felvettem a édesanyjával a kapcsolatot, megkérdeztem, hogy szabad-e támogatni, elfogadja-e segítségünket, hiszen azt gondolom, hogy nem csak a szeretet, ami vezérel minket, és a megkeresésem, hogy abszolút olyan hozzáállást tudok mutatni a barátaimmal és a környezetemmel, amivel picit talán tudjuk tompítani a fájdalmukat, amit nem lehet teljes mértékben, meg nem is tudnánk, viszont megpróbáljuk egy kicsit támogatni őket szeretettel és nagy-nagy odafigyeléssel, hogy szerintem azt gondolom az a legfontosabb most a jelen helyzetben, és akkor ennek okán megkérdeztem, hogy egy kis anyagi támogatást, hogyha egy jótékonysági főzést eszközölnék, készítenék itt Kalocsán, nyilván nekem könnyebb itt, mert ugye itt vannak a barátaim, meg itt tudunk úgy rákészülni jobban és hatékonyabban megvalósítani, hogy ezt esetleg elfogadják-e, és akkor igen, mondott rá az édesanyja, és hát persze beszéltünk, személyesen elmehettünk hozzá, megengedte, nagyon egy kedves család, nagyon össze vannak törve, de nagyon szívesen fogadtak, és én úgy gondolom, hogy én szerintem egy igazi új barátot kaptam a személyükbe, és hát nem szeretném őket se ugyanúgy elengedni, mint ahogy a Lacikáékat sem, tehát hogyha lehet és szabad, akkor majd természetesen mi mindig beszélgetni fogunk, és hogyha lehet, akkor el is megyek meglátogatni majd, amikor megengedik természetesen hozzájuk, hiszen nekem nem csak egy olyan, hogy most én szeretnék belőle valami bármit profitálni, mert engem ez nem érdekel, hanem én továbbra is szeretném utána őket látni, hallani, beszélni velük, hiszen úgy gondolom, hogy hát törődni kell velük.
1: Dorinak hívják a feleséget, aki özvegyen maradt, és az az igazság, hogy el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Dori megígérte neked, hogy adásba kapcsolhatjuk őt, és megpróbáljuk majd hamarosan megcsörgetni telefonon. Még egyszer csak, hogy tisztázzuk, mert szerintem a hallgatók, biztos vagyok benne, hogy találkoztak a híradásokban annak idején vele. Május 22-én történt ez a tiszaújvárosi MOL üzemi baleset, ahol egyedül Ádám hunyt el, bár több sérült is volt, és én emlékszem akkor, amikor Dori nyilatkozott, talán egy vagy két interjút adott, tényleg nem, nyilván ebben a helyzetben nem feltétlenül szívesen nyilatkozik az ember, de emlékszem rá, hogy azt nyilatkozta, hogy a baleset előtt, a robbanás előtt, mielőtt a saját településükről is látták a fekete füstöt, előtte 5 perccel még telefonon beszéltek.
2: Igen, igen.
1: Mármint a férjével.
2: Igen, igen, igen. Hát ezt én is mondhatom, mert nyilván ezt én is hallottam iratásokban, meg beszélgettünk is ugye a Dórival. Hát ez egy nagyon, ahogy én látom, meg hallottam a híradásokból, hogy ez egy nagyon sajnálatos baleset, de nem is biztos, hogy ez a legjobb szó rá, én úgy gondolom.
1: Igen. Na, de nézzük meg, hogy mikor és hol lesz a jótékonysági fűzés, hogy hogyan tudunk segíteni.
2: Hát úgy tudunk segíteni, hogy mindenkit nagy szeretettel meghívnánk a rendezvényünkre augusztus 22-én Kalocsára az Érsekkert utcába szeretném megrendezni. Hát, gyakorlatilag az Érsekkert utcája, és az vezet be az Érsekkertbe, de nekünk nem kell az egész Érsekkert, mert egy kisebb rendezvényről beszélünk. Itt szeretnénk megrendezni az első kalimpiát. Ez rövidítésben, ugye hosszabbítva úgy van, hogy hát Kalocsai Olimpia. Ez egy játékos vetélkedő gyerekeknek, de felnőttek is nyugodtan részt vehetnek rajta. Lesz egy jótékonysági futás, amit Török Tetszavő Tibor barátom fog majd vezetni. Az ő segítségével lesz egy 3,5 kilométeres futás a városba. A gyerekeknek menet közben már megkezdődik a program. Kicsit most puskáznék, hogy nehogy rosszat mondjak.
1: Nyugodtan.
2: A jótékonysági futáson kívül egyébként lesz zsákba futásunk, hátrafelé futásunk, puzzle kirakás időre, patkódobalás célba, rajzverseny. Na most ezeket követően van azért még nekünk olyan, hogy csapatjáték, kötélhúzás és számháborúzás, amit természetesen a párom, egyedi készítésű kalocsai mintás érmekkel fogunk majd ugye meg jutalmazni ugye a nyerteseket, és a párom fogja készíteni ezeket. Ő Kalocsán meg lehet találni egyébként, szabad mondanom, a VM Kalocsa hímzés az ő kis butikja, boltja, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, de majd esetleg legközelebb jobban fölkészülök rá, hogy is mondjam ezt a kis üzletet. Ott megtalálható, és ő fogja készíteni ezeket az érméket, és akkor minden számban hirdetünk ugye első, második, harmadik helyet. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy 1000 forint lesz a nevezés mindenkinek. A jótékonysági futásra biciklivel, rollerra, bármivel lehet menni, görkorcsolyával. Ezért az 1000 forintért az összes számba be lehet nevezni mindenre, de a végén kapnak egy tányér babgulyást, de aki nem akar futni, az is ugyanúgy 1000 forintért ezt megveheti majd, és akkor ennek az összegét fogjuk felajánlani a Dóriéknak, és ezt teljes egészében ők meg fogják kapni. Elméletileg, reményénk szerint, hogyha erőben és egészségben bírják, akkor el fognak jönni a rendezvényre, azt az ígéretet kaptam a Dóritól, de természetesen, hogyha véletlenül nem bírják és nem tudják, még nem annyira erősek, sincsen semmi baj, akkor viszont el fogjuk jutatni hozzájuk, és hogy amennyit a Dóri megenged, annyira kamera elé állva esetleg nekünk a Júj Cséfjének egy kis rövid videóval beszámolunk arról, hogy mi ezt az összeget teljes egészében átadtuk neki, és akkor így fogjuk megoldani, de mindenféleképpen meg fogják kapni azt, amit kedves hallgatók, a gyerekekkel, szülőkkel, mindenki részt vesz ezen a rendezvényen, ezt át fogjuk nyújtani, tehát minden egyes forintot oda fogunk adni a család javára.
1: Tehát augusztus 22-én Kalocsán az Érsekkert utcában az első kalimpia, nem csak úgymond jótékonysági főzésre kerül sor, nem csak ehetünk, hanem tulajdonképpen egy rendezvényt is köré szerveztetek, ezt nem tudom, hogy találtad ki egyébként.
2: Hát nem én találtam ki, hanem a párom találta ki, tehát Mónika, és neki volt ez a fantasztikus.
1: Ilyenkor a kreatív csapat
2: összeáll. Hát a párom kreatív, nagyon, és borzasztó jó ötletei vannak, és én azt gondolom, hogy ettől szebb nevet nem tudott volna kitalálni senki sem, én így érzem. Úgyhogy szerintem ez tökéletes, és köszönjük neki ezt a gyönyörű elnevezést.
1: Igen. A Kalimpia, mert ő a Kalocsai olimpiából jön, és egy játékos vetélkedőre került többek között sor, tehát amelyen, hát én azt gondolom, hogy családokat szeretettel várjátok.
2: Mindenki tulajdonképpen,
1: így van. Jó, kicsiket és nagyokat. Jó, akkor most megpróbáljuk megcsörgetni Dórit, tehát még egyszer mondom mindenkinek, hogy a május 22-én ipari balesetben elhunyt 36 éves Ádám özvegyét próbáljuk csörgetni, a múlt Tiszaújvárosi üzeméről van szó. Igen, csörgetheted. És akkor kérlek, hogy tedd ahhoz a mikrofonhoz, amit én mondtam neked.
3: Jó. Szia, Miklós!
2: Szia, jó reggelt! Adásban vagy?
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Dóri, Strasser Andrá vagyok, a Paks FM műsorvezetője. Hallasz engem is?
3: Igen, tökéletesen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy adásba kapcsolhatunk, és hogy beszélhetünk veled két szót. A hallgatókkal, vagy a hallgatók előtt mi már Miklóssal pár perce beszélgettünk arról a jótékonysági főzésről, amelyet a te családod javára, illetve a gyermekeid megsegítésére szeretne szervezni. Engedd meg, hogy megkérdezzem, mit szóltál, amikor Miklós megkeresett téged? Mit szóltál hozzá? Ráadásul, hát kicsit távolabb vagyunk, mert ugye ti Tiszaújváros környékén él, mi pedig itt vagyunk Kalocsa és Paks környékén.
3: Igen, nagyon meglepett, de mint Miklósnak akkor is mondtam, mikor először felvettük a kapcsolatot, hogy látszik, hogy jó emberek még léteznek. Tehát, hogy és nem maga az olimpiáról beszélek, amit igazából szervez, hanem az a beszélgetés, az a törődése, hogy hozzáállt a családunkhoz. Tehát egy hatalmas erőt adott akkor, amikor felvettük a kapcsolatot.
1: Uh-huh. És akkor elmondta a Miklós, hogy igen mondtál, és hogy mondtad, hogy természetesen szívesen veszitek a segítséget. Egyébként engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy a baleset óta voltak más megkeresések felétek? Tehát olyan megkeresések, amelyekben segítséget ajánlottak fel számotokra?
3: Hát Miklós az első, aki ilyen segítséget próbál nekünk nyújtani. Ugye voltak ilyen próbálkozások az adományra, csak volt egy kis kavar a médiával, miszerint próbáltak volna minket támogatni, létrejött egy ilyen adományozó számla, de ugye a média egy kicsit másképp adott le dolgokat, és az a folyamat az meg is állt. Ugye ott félrement, hogy mi perre visszük a dolgot, és hasonlóak, tehát ugye mi egy hatósági, elég komoly vizsgálatban vagyunk, ami évekig eltart, és Miklós volt az első, aki azt mondta, hogy mellénk áll.
1: Na, ezt nem is tudtuk. Nyilván, amikor egy üzemi balesetről van szó, akkor ott úgymond...
3: Hosszadalmas.
1: Az egy hosszadalmas történet, és nyilván nem is feltétlenül a családnak kell bármilyen lépést tenni, mert az üzemnek egyébként is meg kell tenni a szükséges lépéseket a kivizsgálásra.
3: Természetesen.
1: Uh-huh. Egyébként május 22-e óta, a baleset óta történt valami, vagy egyelőre csak ennyit tudtok, hogy ez egy nagyon hosszadalmas procedúra lesz. Tehát lehet...
3: Ennyit tudunk mi is, tehát azt tudom, hogy 3 hatósági szerv folyamatosan vizsgálódik, de amint lesz valami, biztosan fogunk mi is értesítést kapni. Uh-huh. Ugye most próbálunk mi is ezt pontosítani a családra, mert picit nagyon széthullott az egész család, pláne most a gyerekek, ők nagyon mélyen vannak.
1: A híradásokból nyilván nagyon sokan ismerik a történetet, tudjuk, hogy 2-10 év alatti gyermeket neveltetek ugye együtt, és róluk van szó. Talán a pici még nagyon pici, nem tudom, hogy éli ő meg, a nagyobbik azért már ő jobban fog nyilván emlékezni a történtekre.
3: Igen. A nagy, ő most teljesen elzárkózik, ő ilyen próbálja inkább figyelmen kívül hagyni ezeket a dolgokat, és bezárkózik. A picivel viszont most, hát nem tudom, hogy szabad erről beszélnem, most irányítottak át már krízis pszichológushoz, mivel neki annyira rossz lett az állapota. Uh-huh. Tehát ez a 2 hónap alatt 6 kilót lefogyott, olyan szinten bezárkózik, hogy nem hajlandó kijönni a lakásból. Tehát Miklósnak is azt mondtam, hogy le szeretnénk menni, tehát tényleg egy barátságot érzek, ahogy tudtunk beszélgetni, viszont a kicsi, ő egyelőre a lakásból nem hajlandó kilépni.
1: Ő hány éves a kicsi egyébként?
3: 5 éves.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szituációban, amikor az édesapjukat elvesztik a gyerekek, teljesen értelemszerűen és egyértelmű, hogy szakemberek, akár pszichológusok segítségére is szükség van. Én azt gondolom, hogy ebből nem kell, hogy bárki problémát csináljon. Dori, mi az, ami a legnagyobb segítség lenne ezekben a hetekben, hónapokban számotokra? Amellett, hogy egyfajta érzem a szavaidból, hogy egyfajta erkölcsi támogatás már eleve jól esik, ha akár a különböző social media felületeken és komment szekciókban nem mond butaságot az ember. De mi a legnagyobb szükség? Mi lenne az?
3: Erre őszintén nem tudom a választ, mivel próbálom én is keresni az utat előre, tehát nem tudom, hogy erre lehet-e bármilyen segítség. Ez egy felfoghatatlan dolog. Uh-huh.
1: Igen, érthető. Augusztus 22-én Kalocsán lesz az a jótékonysági főzés, amit Miklós szervez, és ugye meghívott benneteket. Mit gondolsz, el tudtok-e jönni? Adhat-e, nyújthat-e bármilyen módon kikapcsolódást, főleg, hogyha a kicsivel addig esetleg zöldágra tudtok vergődni?
3: Természetesen, tehát ezt akkor is megbeszéltük. Én és a lányom biztosan lemegyünk, a kicsi meg ugye állapottól függ.
1: Nem tudom, Miklós, hogy szeretnél-e te is bármit így mikrofonon keresztül. Látom, hogy meg vagy hatódva, és tudom, hogy te meglátogattad a családot korábban, és így felvettétek a kapcsolatot.
2: Hát én igen, besegített a helyi önkormányzat. Én nem mondanám a település nevét, mert szerintem ezt nem szabad, hogy hol élnek, így is van elég gondjuk szegényeknek ez miatt, most így ez a baleset miatt, de a települési önkormányzatát fölkerestem, és a települési önkormányzatától egy hölgy, nem tudom a nevét, segített, aki közvetített a Dóri és én köztem, és nagyon megtisztelő volt, és megmondom őszintén, nem is mertem remélni, hogy fölhív, de aztán egyszer csak csörgött a telefonom, és fölhívott a Dóri, és beszéltünk, ugye nekem felemelő érzés volt, és nem kíváncsiskodni mentem, mert nem szeretnék, engem nem így tanítottak, nem így neveltek, én segíteni szeretnék. És én azt gondolom, hogy tényleg, amit mondtam is, nem is igazán a maga a pénz része, hanem az emberség az kell, hogy megmutatkozzon ebben a helyzetben mindenkitől, aki támogatni szeretné a Dóriékat, de én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy a rendezvényre szép számmal el fognak érkezni az emberek, és bizony lesz benne bőven nekik szeretet, amivel talán egy kicsit könnyebb lesz nekik, mert majd jó szívvel fognak rá emlékezni. És igen, mentünk 368 kilométert hozzájuk, nem számít. Ez csak egy adat. Ez kell hozzá, hogy megismerjük egymást. Én meg megígérem, hogy bízhat bennem, mert nem fog bennem csalódni, és oda tesszük. Mi helyiek oda fogjuk, én is, és a helyek is oda tesszük, mert a környékbeliek, a Dunántúliak is oda tesszük magunkat. Úgyhogy szerintem, ha bírtok, Dóri, akkor nagyon nagy szeretettel várunk mindannyian.
3: Köszönjük szépen.
1: Dóri, nagyon szépen köszönjük. Igen, mondhatod nyugodtan.
3: Ott leszünk, ezt megígérhetem.
2: Hát nagyon köszönjük.
1: Nagyon köszönjük, hogy élőadásba kapcsolhattunk, és hát akkor elméletileg búcsúzzunk azzal, hogy augusztus 22-én örülünk, hogyha láthatunk majd téged, illetve nagyon örülünk annak, hogy mehetünk és egy jót ehetünk a jó ügy
2: mindenféleképpen.
1: Dóri, köszönjük szépen, szervusz!
2: Szia, szia!
3: Szép napot, sziasztok!
1: Miklós, köszönöm, hogy megcsörgetted Dórit. Tehát azzal a hölgyel beszélgettünk, akinek a MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én üzemi balesetben meghalt a férje. 36 éves volt mindössze Ádám, és ennek a családnak a megsegítésére jön a következő jótékonysági főzése, tehát még egyszer hova és mikorra várod az embereket?
2: Hát, Kalocsára várom természetesen az Érseket utcába, Érseket előkertjébe tulajdonképpen, és ott lesz a rendezvény. Te reményeink szerint, ha igazak, de még ezt majd tájékoztatunk mindenkit róla, 10 órakor megkezdődik a jótékonysági futás. Nagyjából 8:30-tól lehet egy új séfje, regisztrációs kis kártyát kapni, amivel majd a végén, amikor az étel elkészül, azzal oda jönnek hozzánk a séfhez, és akkor tálalunk mindenkinek egy-egy ételt. Természetesen a kis kártya ellenében ugye mi szeretnénk majd 1000 forintot kapni, és ezzel támogatjuk majd a
1: Dóriákat. A családot. Mekkora összegre számítasz, ami majd bejön?
2: Nem számítok semmire, mert igazániból nem tudom felmérni, hogy mennyien vannak, de én egy olyan 800 és 1000 adagra gondoltam, annyit főznék.
1: Legyen úgy. Tehát nem kis adaggal készülsz. Nem. Majd úgynem egy újabb gasztrorekord.
2: Mondhatnánk, de nem.
1: Lehetne, de most nem erről szól. A jó ügy séfje most másért dolgozik, egy újabb jótékonysági főzésre kerül sor, és szeretném a hallgatók figyelmét felhívni, hogy egyébként az az augusztus 20-ai hosszú hétvége lesz, a 4 napos hosszú hétvége, ugye ott esik az augusztus 22-e szombatra, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokan lesznek itthon, nagyon sokan keresnek majd jó programokat. Ez egy jó ügy, ez egy jó program, Miklós. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen, hogy itt lettem. Sziasztok!
1: Bukros Miklós séf volt a vendégem, aki tehát egy újabb jó ügyért főz augusztus 22-én Kalocsán az Érsekkert utcában. A rendezvényről majd még sokat fogunk beszélni a következő hetekben.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. This is the weekend, let's get into my song.

0: vagyok nagyon.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: Ahol folytatjuk következő vendégeimmel, és hát tulajdonképpen a ma reggel úgy tűnik, hogy úgy alakul, hogy egy csomó rendezvényről beszélgetünk, egy újabb rendezvényre kerül sor Pakson, méghozzá ezen a hétvégén a Paksi Fogadhajtó versenyre kerül sor. A Paksi Fogad Sport Egyesület szervezésében, ahogy azt már megszokhattuk, és itt vannak velem a szervezők, mindenek előtt Somkert Ferenc, az Egyesület elnöke. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Itt van az Egyesület alelnöke is, Bagdi Dominik, szerbusz.
4: Szép jó reggelt.
2: És szervezőként jött a szervezőket és elnököt és alelnököt segítő Magyar Somkert Enikő is. Köszönöm, hogy eljöttél.
5: Jó reggelt, köszönjük a meghívást.
2: Azt pedig külön köszönöm, hogy megszervezted, hogy végre eljöjjenek a fiúk a Paks FM stúdiójába, mert hogy hát nem első alkalommal kerül sor a Paksi Fogadhajtó versenyre. Hányadik? Most már?
3: Tizedik.
2: Ez a tizedik alkalom. Tizedik, és nem is tudom, hogy voltatok-e már nálunk.
3: Igen, voltunk már egyszer.
2: Jaj, jó, egyetlen egyszer, na. Igen. Tessék, egyetlen egyszer. A Paksi Fogadhajtó versenyről van szó, amivel kapcsolatban megszoktuk, hogy nyári hónapokban van, az egykori lengyel focipályánál, amit most már át kéne szervezni ott az Ürgemezőnél, vagy át kéne nevezni fogadhajtópályává. Ferenc, nem tudom, hogy ez így van?
3: Igen, hát most mi még úgy ismerjük, hogy lengyel focipálya, de a mögöttünk lévő fiatalság az már inkább fogadhajtópályának ismeri.
2: Hát úgyhogy igen.
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy fogadhajtópálya.
2: Egyébként azt nem tudom, hogy annak idején, amikor ez volt rögtön az első helyszínetek?
3: Igen.
2: Ez volt rögtön igen. Az első helyszínetek. Kellett bármit ott csinálnotok a helyszínnel, vagy alkalmas volt?
3: Igen, egy körbe lett kerítve, egy kicsit kisebb lett, sajnos egy út miatt, de próbáltuk a megfelelően létrehozni.
2: Uh-huh. És ilyenkor, amikor jön a rendezvény, akkor kell bizonyos előkészületeket csinálni?
3: Hát igen, a nagy szárazság miatt locsolni a pályát, mert ugye homokos talaj, és nagyon porzik.
2: Aha, de épp ezt akartam. Tehát csak locsolja. A porzás miatt?
3: Hát igen, illetve, hogy egy kicsit a zöld gyep kijöjjön a locsolás miatt.
2: Aha, mert hogy az egy kicsit jobb azon
3: igen,
2: a terepen,
3: igen.
2: mint a teljesen pusztai terepen húzni azokat a kocsikat. Jó, igen. Na, hát mi várható az a tizedik Paksi Fogadhajtó versenyen tulajdonképpen, Dominik?
4: Hát igazából ugye akadályhajtás néven van meghirdetve a fogadhajtóverseny, és ugye az is a fő versenyszámunk, ugye egy C-kategóriás fogadhajtóversenyről beszélünk, amiben ugye szerepel egy országos pontgyűjtő bajnokságba, és tehát ezen belül a kategóriákban ugye van a póni fogadhajtás, az egyes fogadhajtás és a kettes fogadhajtás.
2: Te magad is hajtasz?
4: Igen, igen.
2: Lovakkal foglalkozol, és a hajtással évek óta?
4: Hát hobbi, csak hobbi szinten.
2: De ilyen a felsőbb generáció útját járod? Vagy magad találtad ki?
4: Hát igazából így barátokkal kimentünk egyszer a lovostanyár, és akkor ott ragadtam ezelőtt egy 15 éve.
2: Ja, hogy így jött a igen, történet. Igen, igen. Hát, de általában akik a lovastanyára kimennek bármelyikre is, elkezdenek lovagolni, nem feltétlenül hajtanak.
4: Hát mondhatni úgy, hogy ilyen családias légkör lett, és tehát ilyen nagyon jó csapat jött össze akkor, és akkor így ott maradtunk a lószakba.
2: Oké. Okay. És most a versenyen is részt fogsz venni?
4: Igen, igen.
2: És Ferenc, te is? Vagy te már abszolút szervező vagy?
3: Nem, én is ugyanúgy hajtom.
2: Tehát hajtok. Nyugodt hajtasz, mert igen. Te neked is ez az egyik fő csapás irány és hobbi, de egyébként nálad se tudom, hogy ez hogyan indult annak idején.
3: Hát én nekem gyerekkoromban egy unoka nagybácsi megkeresett, hogy nem akarok vele lovagolni, és valahogy így. Ugye nagyszüleimnek voltak lovai, azt így rajtam maradt. Akkor fiatalkorban maradt egy kis kihagyás, de amikor idősebb lettem, akkor ismét saját lóval próbáltam ezt létrehozni.
2: Enikő, a kezedben tartasz tulajdonképpen, nem tudom, díjakat minek lehet nevezni?
5: Igen, ezek az eredményhirdetéskor kerülnek kiosztásra. serlegeket is kapnak a helyezett versenyzők, valamint ezeket a szalagokat, úgynevezett rozettákat kapják. Megvan, hogy melyik szín, melyik helyezést jelenti. A kék az első helyezett, a piros a második, a zöld a harmadik, a sárga a negyedik, és az ötödik, hatodik pedig a fehér-fehér.
2: Nyugodtan szalagot megmutatod itt a kamerának, egyébként le is fényképeztük. Egyébként hadd mondjam el, hogy Enikő és Ferenc, ugye apa-lányáról van szó?
5: Igen.
2: Enikő, te is hajtasz?
5: Én nem hajtok, én csak a pálya széléről támogatom a versenyt.
2: De ez hogy nem... Nem is vagy utas ott hátul?
5: Nem vagyok utas. Én is gyerekkoromban, ugye, hogy lettek lovaink, kerültem kapcsolatba a lovakkal. Én inkább a lovaglást részesítettem előnyben annak idején. Most már a teendőim miatt ez annyira nem fér bele, de a versenyen ott inkább a pálya széléről szoktam a versenyt igazítani, vagy hát szervezni, meg hogyha bármilyen felmerülő kérés, kérdés, bármi van, akkor általában hozzám fordulhatnak.
2: Jó, hát kérdésem nekem nagyon sok van, ha már az utast említettem. Ferenc, mondd már meg nekem, hogy miért van utasa a hajtásnak? Tehát, hogy aki hajtja ugye a hintót, vagy nem tudom, hogy hívjuk, igen, a hintót, hajtó. Tehát van a hajtó, igen, köszönöm, mert tudom, hogy tehát van a hajtó, és van egy
3: utas. Segédhajtó.
2: Jaj, ő segédhajtó. Én azt hittem, hogy ő csak úgy utazgat.
3: Nem. Ez egy a magyar kocsizásnak, fogathajtásnak egy alapvető szabálya, hogy a hajtó mellett, mögött elhelyezkedik egy segédhajtó. Kettes fogatná egy segédhajtó, egy négyes fogatná kettő segédhajtónak kell a hinton.
2: Igen, de ő mindig csak úgy látom, hogy ő csak ott ül hátul, és mindig azon gondolkodom, hogy szoktam mondani a férjemnek, Tamásnak, hogy figyelj, nem ülhetnék egyszer ott. Tehát, hogy ezek szerint nem akármilyen funkcióról van szó.
3: Hát különösebb funkciója nincs neki, mert elméletileg megszólalni se szabad neki, illetve kapaszkodni, vagy különböző mozdulatokat végrehajtani, hanem csak ott ül, és hogyha bármi történne a hajtóval, akkor ő veszi át a fogatnak az irányítását.
2: Ja, értem, tehát ezért segédhajtó. És igen. Mit értünk azzal a Dominik, hogy nem szabad kapaszkodnia a segédhajtónak? Tehát, hogy abból is látja a zsűri esetleg, hogy mennyire magabiztosan van hajtva az a hintó?
4: Hát igazából kapaszkodni ugye szabad neki, annyi, hogy tehát a hinton középen, ha megül, vagy egy oldalt ül, de tehát mozogni nem szabad a hinton. Tehát igen.
2: Igen, tehát inkább jó, mozgolódni, ficeregni, sikítozni sem ezek szerint, akkor nem ülök fel, na, akkor megkímélek ezzel benneteket. A másik, ami mindig is érdekelt, hogy ugye majd mindjárt végigmegyünk a programon, az akadályhajtás és a

0: 14-14, mikor, hogy mekkora pálya van, és az egy látványosabb hajtás, tehát az egy gyorsabb, iramosabb hajtás. Ugyanúgy 170 centin a mai versenyszámnak megfelelően 170 centin vannak a sejbapárok, de nincsenek összetett, nincsenek bonyolult akadályok, hanem egy látványosabb, pörgősebb hajtást lehet végrehozni.
1: Dominik, hozzá akarsz valamit főzni? Csak már látom, nem?
2: Jó, ja, okay. Nem.
1: Oké, rendben van. Enikő, nem tudom, hogy előtted van-e a részletes program, hogy mikor, hány órakor, tehát mikor tudjuk, igen, tehát ezen a hétvégén szombaton, hány órakor kezdődik a rendezvény, mire számíthatunk?
3: Fél hét és 7 óra között várjuk a hajtókat, a versenyzőket a pályára. Utána 7:30 körül elkezdődik a pályabejárás, ugyanis kötelező bejárni a versenyzőknek, valamint a segédhajtóknak is a pályát. Ezután 8 óra körül egy technikai értekezlettel folytatjuk, ahol a versenybírók elmondják az aktuális napi tudnivalókat, utána pedig elkezdődik az akadályhajtás. Az akadályhajtás ugye a CD kategória, illetve utána megszakítjuk ezt egy ebéddel, ebéd után pedig az akadályhajtás második fordulója folytatódik, hogyha ezzel pedig végeztünk, lezáródott, akkor a vadászhajtással fejezzük be a napot, ami ugye egy ilyen látványosabb hajtás, majd ezek után összesítjük az eredményeket, és akkor egy ünnepélyes eredményhirdetésre kerül sor, ahol átadásra kerülnek a serlegek, valamint a szalagok. Ez egy nagyon látványos, úgyhogy érdemes megvárni.
1: Igen, tehát lényegében 9 órától már érdemes érkezni, és egy rövid ebéd ugyan lesz, de ott a hajtások folyamatosak lesznek, az akadályhajtások, és utána majd a vadászhajtás. Hány csapat érkezik, Ferenc? Mit tudtok, vagy mivel lehet számolni?
0: Most, ahogy a nevezést néztem, olyan 40 nevező van eddig, még péntekig lehet nevezni.
1: Az nagyon jó. És nevezni. Vagy nem tudom, hogy az elmúlt évekhez képest mi számít?
0: Hát körülbelül ennyi szokott lenni, egy ilyen 30 és 40 között.
1: Honnan szoktak érkezni általában?
0: Hát főként a megyéből, illetve a környező megyékből, Fehér megyéből van nevezés, Pest megyéről van nevezés, Bács-Kiskun megyéből van nevezés, úgyhogy a környező megyékből is.
1: Dominik, mennyi nevező lesz Paksról? Kettő biztosan.
2: Kettő biztosan. Hát igazából, hogyha elmegyünk egy C-kategóriás fogadhajtó versenyre, ha vidékre megyünk, akkor a Paksi Fogasport Egyesület tudja a legtöbb fogatot igazából kiállítani, mert hogyha Paksról minden hajtó elmegy, akkor körülbelül ilyen 12 fogadhajtó van az Egyesületnek. Tehát, hogyha egy megyei versenyről beszélünk, akkor a megyének a felét ugye Paks adja, tehát bízunk benne, hogy azért itt itthoni pályán is egy 10 fogat elő tud állni.
1: Igen, ez azért annyira fontos. Én emlékszem az elmúlt években is a rendezvényre, hogy azért ezt jó tudni, hogy ennyi jó fogat hajtunk van, vagy olyan, egyáltalán aki ezt a sportot űzi, és egyáltalán készül rá, energiát fektet, és képviseli a városunkat, mert hát azért máshova is eljártok, tehát a Paksi Fogat Sportegyesülettől. Igen, igen. Hát merre felé jártok el versenyezni? Minden hétvégén ilyenkor, amikor szezon van?
0: Igen, hát ez elkezdődik körülbelül május elején, április végén, április vége, május eleje, és akkor szeptember közepéig. Szinte majdnem minden hétvégén.
1: Tehát aki fogatót hajt, akkor nem nyaral. Szeptemberben megy nyaralni.
0: Hát azért mi is nyaralunk, próbálunk minden versenyen ott lenni. Igen. De van, mikor ütközik egyéb családi dolog.
1: Igen, vasárnaptól péntekig nyaraltok, szombaton mentek hajtani.
0: Volt rá példa.
1: Egyébként pedig nyilván egy nagyon látványos rendezvényről és egy nagyon látványos sportról van egyébként szó, főleg aki egy kicsit ért hozzá. Tehát nem tudom, hogy néha azért számít és fel is figyelünk akár a lovakra, vagy hogy milyen fajta lovakkal érkeznek. Néha okoznak meglepetést a hajtók, akik érkeznek, Ferenc?
0: Hát igen, új lovakkal, fiatal lovakkal, tehát ez mind kihívás. Úgy a hajtónak, úgy a lovaknak. Tehát mindig van meglepetés.
1: Mindig van meglepetés, illetve ami a hintókat illeti, nem tudom, Dominik, hogy a hintónak a szépsége, vagy a funkciója is számít.
2: Hát mindkettő, de főként a funkciója. Tehát nálunk az akadályhajtásból a hintónak a funkciója, ami nagyon lényeges, ugye, hogy minél rövidebb tehát tengelytáblát

0: legyen közte. Minél rövidebb legyen a kocsi, annál fordulékonyabb.
1: Megvannak ezek a praktikák azért erre. Igen, igen. Ha én elmegyek egy vásárba, vagy nem tudom, hol tudok hintót venni, akkor nem mindegy, hogy sétakocsikázni akarok vele, vagy versenyezni?
0: Ez nem. Abszolút nem mindegy.
2: Nem.
1: Okay. Jó, de ha sétakocsikázni akarok, akkor az olcsóbb, ugye?
2: Igen.
1: Feltehetőleg. Hát egyébként, hogyha jobban belegondolunk, nem egy olcsó sport, tehát tényleg nektek, akik a fenntartásával foglalkozni kell, a lovaknak, egyáltalán a hintóval is foglalkozni kell. Nem kértelek benneteket, hogy ezzel készüljetek, de mik a legjobb eredményei a Paksi Fogadsport Egyesületnek?
2: Hát országos második hely volt már egy Paksi Fogadhajtó kollégának.
1: Uh-huh. Na, ez mikor volt? Biztos beszámoltunk róla. Azért mondom, hogy ezt most nem kértem, hogy idézzük fel. Egy-két éve?
2: Annál több.
0: Öt éve.
1: De tehát mondjuk ki a nevét.
0: Fritz József volt.
1: Uh-huh, Fritz Józsi. Jó, Enikő, ételre, italra, bármilyen kísérő rendezvényre még számíthatunk-e szombaton?
3: Igen, lesz lehetőség a kilátogatóknak is étel és ital vásárlásra is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Az időjárás előrejelzések alapján jó meleg időnk lesz, úgyhogy...
1: Nagyon meleg idő lesz, ezt megszoktuk egyébként a ti rendezvényeteken, de hát ezért énkor mindig szoktuk mondani, hogy kalappal, baseball sapkával a gyereknek, egyébként ma már napernyővel is lehet rendezvényekre menni, ezek szerint vizet tudunk a helyszínen igen venni, tehát én azt gondolom, hogy hát mikor hajtsuk azokat a hintókat, hát nem hagyhatjátok decemberben.
2: Igen, ez sokkal jobb időpont.
1: Ez sokkal jobb időpont, és akkor ezek szerint locsolgatni kell majd még, és még annyit azért, hogy kértem, hogy hozzatok eszközöket, ugye a díjakat megmutattátok, igen, nagyon szépek, hoztatok két kalapot, jaj, ez a kötelező viselet?
3: Igen.
1: Na erről mit kell tudni?
2: Hát a magyar fogadhajtásnak van egy alapvető viselete. Ez kalap, nyakkendő és egy hajtó baktakaróból áll, illetve kesztyűből. A segédhajtónak is kötelező a kesztyű, illetve a kalap.
1: Uh-huh.
2: Tehát ez egy magyar hagyomány.
1: Igen, tehát ez nem akármilyen kalap. Egyébként akik a videó podcastben figyelemmel kísérnek bennünket, őket, ők láthatják. Hát távolról így olyan, mint egy világos szalmakalap tulajdonképpen, de azért ennél többről van szó, illetve Dominik, hoztatok egy ilyen fekete,
0: igen,
1: nem tudom, ruha?
0: Igen, ez a hajtóbaktakaró.
1: Igen.
0: Hát ugye ez a hajtóbaktakarónak hívjuk mi, ugye ahogy ülünk a hajtóil a bakba, és akkor ez van elénk. Hát magunkra tekerve, igazából, hogy takarva.
1: Ja, igen.
0: Uh-huh. Ez így, tehát így néz ki.
1: Ja, most akkor Dominik szépen ki, mint egy szép nagy terítőt, hát megpróbálja ki.
0: Akkor van benne.
1: Ja, hímzés is van benne. Uh-huh. Az mi, van jelentősége annak a hímzésnek
0: hát
1: egyébként?
0: Az nem, az egy ilyen az díz, egy... és igazából ugye akkor a nevem van benne, meg hogy honnét ja jöttünk.
1: Paks. Ja, most nézem. Igen, ott van. BD.
0: Igen, igen.
1: Aha, Paks. Oké. Okay. Jó. Nagyon jó. Van-e még bármi, amit fontos, hogy elmondjunk? Tehát augusztus 1-én lesz újra a Paksi fogadhajtóverseny. Hogy lesz a pálya locsolása, az azért ebben a nagy hőségben érdekel engem. Tehát kimondottan a porzás ellen fogjátok locsolni?
2: Igen, meg hogy egy picit próbáljuk, hát a száraz fű egy kicsit átzöldül.
1: Aha, nem
2: a locsolás.
1: Nem is tudom, hogy honnan tudtok onnan vizet vételezni, vagy azt szállítjátok?
2: Nem, a Paksi Vízmű biztosítja.
1: Segítenek ebben.
2: Igen.
1: Aha, de jó. Tehát akkor van egy kis pálya előkészítés,
2: igen,
1: és bár a fogadhajtók ott lesznek már korán, 7 óra környékén a rendezvényen, mindenkit buzdítunk, hogy 9 órától érkezzen, mert 9 órakor megnyitó, 9:30-tól kezdődnek az akadályhajtások, lesz délután vadászhajtás is, és egészen 17 óráig tartanak akkor,
3: igen,
1: a hajtások. Látványosan, és hát 40 csapatot említettél, hogy körülbelül annyi biztos, hogy érkezik,
2: igen,
1: és ebből egy olyan 10 hajtó lesz.
2: 10-12 hajtó lesz Paksi.
1: Úgyhogy lehet szurkolni. Tavaly ki nyerte meg?
2: Tavaly Böjtös Péter?
1: Ő Paksink?
0: Igen, ő
2: igen,
0: is Paksi.
1: Mindig Paksi nyeri?
2: Nem.
0: Sajnos nem.
1: Sajnos nem, de nagyon-nagyon fogunk szurkolni. Hát szurkolni is lehet. Úgyhogy büszkék vagyunk rátok, és hát sok sikert kívánunk a Paksi hajtóknak. Köszönöm, hogy
2: köszönjük
1: itt voltatok.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: Tehát szombaton Paksi fogadhajtó verseny, és mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a Paksi Fogadsport Egyesület, az elnök Somkert Ferenc volt a vendégem, az alelnök Bogdi Dominik, és a szervezésben segítő. Ja, itt titkári titulust kaptál az előbb, azt tudod?
3: Igen, de van egyébként az egyesületnek titkára, úgyhogy hivatalosan, úgyhogy én az nem.
1: Maradsz a segítő szervező.
3: Igen.
1: Titulusban Magyar Somkert Enikő is itt volt velünk.
4: Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb kánikulára kell készülni a héten, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet a hét közepétől több helyen a 35 Celsius fokot is meghaladhatja, az éjszakák pedig sok felé füllettek maradnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megviselheti a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a legmelegebb órákban a közvetlen napsütés kerülése. A legmelegebb idő a hét második felében várható, amikor akár a 38 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában, jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző.
3: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon, Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára, először magánnövendékként két évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre, és akkor ebből ugye alakult a kvartett. Kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barokk Kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
2: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
3: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombírozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Lando Norris nyerte a 44. Formula 1-es magyar nagydíjat Magyaródon. A McLaren brit pilótája magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet a Hungaroringen, megelőzve a másodikként célba érő csapattársát Oscar Piastrit. A dobogó harmadik fokára a Ferrari versenyzője állhatott fel. Norris ezzel az újabb győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, írja az MTI.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Teddy Swims, a Pax FM-en és a The Door 9 óra után pontosan 11 perccel. Nagyon kellemes hétfő délelőttöt kívánok mindenkinek. Az élesztő tulajdonképpen véget ér, én viszont maradok veletek egészen délután 2-ig a mikrofonnál, Strasser Andi, és mindenek előtt az utakról hozok egy fontos hírt, ugyanis az M6-os autópályán ventilátorok szerelése miatt szépen sorban fokozatosan le fogják zárni az alagutakat, illetve bizonyos oldalsávokat, és majd az egyik oldalról a másikra terelik át a forgalmat. A 167-es és a 172-es szelvények között a 167-es kilométernél lévő Bátaszék A alagutat zárják majd, illetve a 69-es kilométernél lévő Geresdi B alagutat, a 170-es kilométernél lévő C alagutat, illetve a 172-es szelvénynél lévő Vémindi D alagutat is, tehát ventilátorok szerelése miatt az M6-os autópálya a déli alagútjaiban lesznek forgalom átrendeződések. A munkavégzést egyébként a Budapest felé vezető oldalon kezdték meg, és a forgalmat a Pécs felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként csak egyet sávon engedik a járműveket, úgyhogy amennyiben innen Paksról, vételkörzetünkből délfelé haladtok az M6-os autópályán, úgy ezzel számoljatok és tudjatok erről. Egyébként más fennakadásról vételkörzetünket illetően nincs hírünk. Nagyon jó utat mindenkinek, nagyon jó munkát és jó szabadságolást azoknak, akik ezen a héten, illetve akár a mai napon kezdik a szabadságukat. Hát jó időtök lesz. Mára csak 30 fokot ígértek Paksra és a környékre, de aztán jönnek a 40 fokok csütörtöktől várhatóan újra, egészen jövő hét elejéig, úgyhogy erre lehet számítani jelen pillanatban. 25 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, füllett az idő, de azért most a felhők még enyhülést, illetve enyhébb időt hoznak a számunkra a mai napon. Ezek a legfontosabb információk, és természetesen az, hogy a vendégsereg után, amely tulajdonképpen levonult itt az elmúlt két órában, mivel jövök a következőkben? Hát a Paksi FC-vel fogunk foglalkozni, ugyanis kilátta a tegnapi mérkőzést, akárcsak a televízión keresztül, 4-2-re verte a Ferencvárost, vagyis a Fradit. A Paksi FC csapata az OTP Bankliga első fordulójában, úgyhogy ezzel kapcsolatban hozok interjúkat. Páfi Kati kolléganőnk meg tudta szólaltatni az egyik góllövőt, Pető Milánt, ugye a Pető-Szalai páros rúgta a 4 gólt 2-2 góllal, úgyhogy Milán hamarosan megszólal nálunk, és természetesen a csütörtöki Görögországban megrendezett összecsapásról is szó lesz, mert hogy a Paksi FC-sek már oda készülnek, tehát nem elég, hogy hirtelen véget ért itt a Fradival a mérkőzés, már készülnek arra, hogy augusztus 30, illetve egészen pontosan most július 30-án lesz egy összecsapás újra a Panathinaikos ellen, úgyhogy most folytatjuk, aztán hamarosan jövök a Paksi FC-s interjúkkal.

0: Paks FM összeköt a jó slágerekkel, és 21 perccel délelőtt 9 óra után a Paksi FC-vel, illetve az egyik győztes góllövővel, mert hogy a tegnapi napon győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen, hétvégén kezdetét vette az OTP Bankliga, a Paksi FC a bajnoki rajton a Ferencvárost fogadta, itthoni környezetben, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott. A találkozón a két paksi fiatal, Szalai József és Pető Milán is duplázott, 2-2 gólt rúgtak, tényleg szenzációs volt, és nem tudom, láttátok-e a meccset, hogy 2 gól 4 percen belül született, ez címlapokra is került egyébként, több sportportálon is. A 21 éves támadó középpályás Pető Milán gólja állította be egyébként a végeredményt, az 59. percben 4 védőt is kicselezett, mielőtt betört a 16-oson belőle, na hát ezt is látni kellett, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba. Nem tudom, tudjátok-e egyébként, hogy az FC Fehérvár edzőjének a fia, az a Pető Milán, aki most a Paksi FC-ben focizik, és aki ezt a fantasztikus teljesítményt hozta a tegnapi meccsen. Pálfi Kati kolléganőnk is fantasztikus teljesítményt hozott, mert Milánt mikrofon végre tudta csípni, úgyhogy a következő 3 perccel Milánnal való beszélgetését hallhatjátok.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Fantasztikus volt ez a mai mérkőzés, 4-2-re elvertétek ugye a Fradit. Beszélgető partnerem Pető Milán, aki 2-t is bevágott az ellenfélnek. Milán, te hogyan láttad a mérkőzést belülről?
3: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket, szerencsére meg is sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
2: Milyen érzés a Fradit megverni? Ugye, akárhogy is nézzük, itt az elmúlt éveknek ugye az a tapasztalata, hogy a Fradi és a Paks mindig nagyon küzdelmes és nagyon nagy csatát vív egymással. És nagyon sokszor azért sikerül a Paksnak fölülkerekednie, arról nem is beszélve, ugye, hogy mi tiszta magyar csapat vagyunk, mert mint a Paks, az ellenfélnél meg azért többségében idegen légiósok futkároznak a pályán.
3: Igen, szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs, szerintem nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. Ez a Fradi ellen nyilván jó játszani, mindig szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
2: Neked céljaid, álmaid, vágyaid itt ezt a idei bajnoki szezont illetően, ugye most kezdődött a bajnoki rajt, nagyon jó egy ilyen mérkőzéssel és egy ilyen győzelemmel indulni, úgy érzem, úgy gondolom, de hát nyilván te is így vagy vele.
3: Igen, nagyon jó, végképp az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccsre is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el.
2: Te helyed, szerepet a csapatban, hogy érzed? Ugye most a felkészülés után vagytok, beindult a bajnokság. Hogy érzed, Bodnár György, milyen szerepet szán neked a csapat játékot, illetve a csapatot illetően?
3: Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani, és a csapat segítségére lenni.
2: Hát úgy legyen, sok sikert kívánok!
0: Pető Milánt hallottátok az elmúlt percekben, aki 2 gólt is szerzett a tegnap esti Paksi FC Fradi összecsapáson, a másik 2-t pedig Szalai József rúgta a Ferencváros kapujába, úgyhogy 4-2-es győzelmet aratott a Paksi FC, tulajdonképpen az OTP Bankliga első bajnoki rajtjáról, rajtmérkőzéséről volt szó, és elképesztően jó volt nézni a meccset, úgyhogy hajrá Paksi FC, a következő összecsapása a Paksi FC-nek az Európa Konferencia Ligában lesz méghozzá csütörtökön Görögországban, ugye múlt héten a Panathinaikos görög csapatot fogadta a Paksi FC itthon, hazai környezetben Pakson, most pedig a csapat utazik Görögországba, a második fordulót ott fogják megrendezni, ezzel kapcsolatban is hozok interjút a Paksi FC-től, hamarosan, Kati, köszi szépen az interjút Milánnal, és hamarosan jövök egy újabbal tehát.

0: FM slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válaszd te is a KVS Mikados-t.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Brand new music.
2: Brand new.
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.

0: Nyári slágerek a Paks FM-en, miközben futózáporok tarkítják az időjárásunkat Paksnál is, illetve a vételkörzetünk több pontján. Egyes riasztást, első fokút egyébként kiadtak záporok és zivatarok miatt, elsősorban a keleti megyékre, de úgy tűnik, hogy abból most mi is kapunk egy keveset. 25 fokos a levegő hőmérséklete egyébként a jelen pillanatban erőteljesebben borult ég mellett, hát lesz ennél sokkal melegebb is, és hogyha csütörtökre már 38 fokot ígérnek Paksra, akkor nem tudom, mi lesz Görögországban, mert hogy ott játszik csütörtökön a Paksi FC, ígértem, hogy erről is lesz szó még ebben az órában. Ugye múlt héten csütörtökön teltház előtt játszotta le az UEFA Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójának első mérkőzését a Paksi FC hazai pályán a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendéggyőzelem született, tehát a görög csapat nyert, de hát lehet ez még másképp is ezen a héten csütörtökön. Egyébként az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a görög csapatot. Fordulást követően az 56. percben tovább növelte előnyét a görög csapat, de Böde Dani a 71. percben szépíteni tudott, így alakult ki végül is a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el július 30-án, vagyis ezen a héten csütörtökön, a visszavágon, egyébként pedig még a múlt heti Paksi FC Panathinaikos találkozó után Szabó János nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőnknek, ezt hallhatjátok a következő egy percben.
1: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk, nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy hogy is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is.
2: Első fél idő után az öltözőben mit mondott nektek a mester, Bognár György mester?
1: Nyilván ez azért van az öltözőben, hogy ez ott maradjon bent, úgyhogy erről nem nagyon szeretnék beszélni.
2: Szomorú vagy-e az eredmény véget, és egyáltalán a visszavágó, tehát egy hét múlva mit vársz, mit remélsz, milyen esélyt látsz?
1: Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsben, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.
0: Szabó Jánost hallottátok tehát, a Paksi FC játékosát az elmúlt percekben. Így értékelte a múlt heti Paksi FC Panathinaikos találkozót, amely az Európa

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, viszont forgalomkorlátozásokról igen. Az M6-os autópályán például a mai napon az alagutakban a déli pályatesten megkezdték a ventilátorok szerelését. Emiatt az A, a B, a C és a D jelű alagútnál is jelenleg a Budapest felé vezető oldalt lezárták, és a Pécs felé vezető oldalra terelték át a forgalmat, ahol irányonként csak egy-egy sávon engedik a járműveket. Egyébként az alagutakat a 167-estől a 172-es kilométer szelvényig találjátok, éritek el, úgyhogy ezeken a szakaszokon ügyeljetek. Ezen kívül szintén az M6-oson a Szekszárd-Bátaszék térségek közötti útvonalon aszfaltozás miatt a belső sávot zárva tartják a 155-ös és a 161-es szelvények között. Ez is egy fontos információ, illetve több helyen kaszálnak az út mentén, tehát az útmenti növényzetet gondozzák, például a Paks-Németkércece útvonalon, a 3-as és a 19-es szelvények között, Előszállás és Nagykarácsony között, az 1-es és a 10-es szelvények között, a Dunapataj-Kalocsa útvonalon, ez az 51-es főutat illeti, illetve érinti a 103-as és a 116-os szelvények között. És ugyanerre lehet számítani a Kölest-Kajdacs-Úzd-Simontornya útszakaszon is, tehát az útmenti növényzet gondozására. Balesetmentes, nagyon jó utat!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt!
1: A továbbiakban is maradjatok velünk, és hallgassátok a jó zenéket, a Tutto e Bello indítja majd mindjárt a következő órát.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője vasárnap. A Trump adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjújában elmondta, Iránnal jelenleg is több szinten, a legmagasabb szinttől a technikai szintig zajlanak egyeztetések. Elmondta, ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a Hormuzi szoros biztonságának garantálása. Hozzátette, Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel. Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre. Az amerikai ENSZ diplomata úgy fogalmazott, az Egyesült Államok esélyt ad a diplomáciának, az pedig a következő napokban kiderül, sikere vezet-e ez a konfliktus rendezése érdekében, írja az MTI. A Mavirral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszerdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A dombovári szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen 4 utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személysérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidőszünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi, nagyon köszönjük a híreket, 11 órára várunk vissza, most pontosan 4 perccel járunk délelőtt 10 óra után. 2026. július 27-én hétfőn az év 31. hetét kezdjük meg, illetve kezdtük meg a mai nappal, egy olyan hetet, amelynek a hétvégéje már augusztus, vagyis belépünk a nyár utolsó hónapjába, és annak ellenére, hogy most még futózáporok is előfordulnak vételkörzetünkben, és csak 25 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, jönnek újra a 40 fokok, erről is szó lesz ebben az órában, illetve arról is, hogy majd a jó meleg időben milyen programok várnak ránk. Lezajlott hétvégén a gerjeni Dunarok motoros találkozó, és lesznek ennek a hétvégének is nagy rendezvényei, például a Paksi fogadhajtó verseny, amely majd szombaton kerül megrendezésre, szóval a programokkal is folytatjuk ebben az órában, no meg Kökény Attiláékkal, mert hogy őket ígértem ide az óra elejére, a Tutai Bellóval már is indul az óra.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ezen a héten elsősorban elsőjére, augusztus elsőjére, vagyis a szombati napra koncentrálódnak a rendezvények. Szinte minden rendezvény ezen a héten azon a napon lesz. Kezdjük Gerjennel, éppen úgy lezajlott a gerjeni motoros találkozó. Már is jön a negyedik gerjeni nagy családos családi nap. A szombati napon 15 órától a gerjeni sportpályán többek között tombolárusítással, cukorágyúval, lovaskocsikázással, rendőrkutyás bemutató és habpartival. A rendezvény alatt lesz lehetőség kézműveskedni, új lenyomatot készíteni, focis ügyességi játékokon részt venni, illetve sorjátékok is lesznek, hajfonás, modellautók, arcfestés, zsákbamacska, és természetesen büfé várja a kicsiket és a nagyokat, a rendezvény ingyenes. Kalocsán augusztus 1-én szombaton fellép Nagy Ervin és felesége Borbély Alexandra. A színész páros az Egy életünk című életrajzi stand-up estet adja elő 20:30-tól az Érsek kerti szabadtéri színpadon. A jegyek felől érdemes érdeklődni a 70-es körzet 327-70-91-es telefonszámon. Szintén augusztus 1-én szombaton egy olyan bortúrát rendeznek Németkéren, amelyet a németkéri német nemzetiségi tánccsoport szervez meg, a tánccsoport megsegítésére, tehát tulajdonképpen egy jótékonysági bortúráról van szó, amelyen retro party is várható, étel és ital is, úgyhogy itt is érdemes a jegyeknek utána érdeklődni. 20-as körzet 552-81-99. Ez a telefonszám. Ezen a hétvégén lesz a paksi fogadhajtóverseny is, szintén augusztus 1-én, vagyis szombaton az Ürgemezei fogadhajtó pályán, amit régen annak idején lengyel focipályaként ismertünk. Tulajdonképpen még mindig az, de lassan, hogy 10 éve megszervezik itt a fogadhajtó versenyeket. Ha fogadhajtó pályát mondunk, akkor már nagyon sokan tudják, hogy hová kell érkezni. Délelőtt 9 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, 9:30-tól kezdődik az első akadályhajtás, 13 órakor lesz a második forduló, 16 órakor a vadászhajtás, és 17 órakor az eredményhirdetés. Választhatok programot ezen a héten is, és kapcsolódjatok ki.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paks kedvencei. Paks FM. Összeköt.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Hidegfronttal indult a mai nap, látható módon egyébként a vételkörzetünkben több helyen erősen felhős az ég, és futó záporok még jönnek-mennek a vételkörzetünkben is, miközben az ország keleti csücskére vonatkozóan van kiadva a riasztása a várható záporok és zivatarok miatt még a következő órákban, lassan majd elvonul tehát a csapadékzóna térségünkből, és elkezd melegedni az idő. Az előrejelzés, talán már hallottátok az elmúlt napokban, újra jönnek a 40 fokok, szerdán és csütörtökön csak 35-36 fok lesz, de péntektől már jönnek a 38-40 fokok, egészen a mostani előrejelzés szerint jövő héten keddig lesz 40 fokos hőség, de sajnos az utána lévő napokban is csak nagyon lassan kezd el csökkenni majd a hőmérséklet. Úgyhogy tulajdonképpen a mai és a holnapi napot leszámítva a következő két hétben várható megint nagyon-nagyon meleg, így készüljetek majd.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött táján, írja az MTI. A baleset a település belterületén egy vasúti átjáróban történt. A gépkocsiban ketten utaztak, a jármű egyik utasa helyszínen életét vesztette, míg a másik sérültet a mentők súlyos állapotban szállították kórházba. A műszaki mentést és a helyszínelést a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai végezték el. A helyszíni munkálatok és az érintett vasútvonal lezárása miatt az érintett szakaszon idéglenesen vonathelyettesítő autóbuszok szállították az utasokat. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongoraművész zeneszerző.
4: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon, Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazz barok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként két évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barok klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barok stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barok formákba, és legyen egy igazi barok variációk jazz örök zöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barok Quartet, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
3: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
4: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültünk Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei Dombérozón, de Klárékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
3: Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a pakshfm mobil applikációján. Pakshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontosan 5 perccel járunk délelőtt 11 óra után, további remek hétfőt kívánok mindenkinek, és nagyon jó rádiózást. Külön köszöntöm Olga és Liliana nevű hallgatóinkat július 27-én, ők a névnaposok. Remélem, hogy mindenkinek jól indult a napja, enyhe hidegfrontban van részünk, jó lesz ez a kis lehűlés a nagy forróság előtt, és jók lesznek a zenék ebben az órában is, sőt, déli 12 óra után is, best of óra lesz. Csak egyetlen egy év előadóiból, illetve slágereiből fogok majd válogatást hozni, és nem akármelyik évad lesz ez. A 31 évvel ezelőtti 1995-ös év, úgyhogy abszolút retro hangulatot varázsolunk majd innen a stúdióból déli 12 óra után. Egy pár perc múlva hozok is ízelítőt a mai Best of órából.
1: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt. If you're

Már Eskén az olasz rock együttes a Pax FM-en is. Az 1995-ös évad mindjárt a következő percekben, mert hogy ígértem, hogy hozok egy kis ízelítőt a mai Best of órából. Az 1995-ös év lesz a mai napon a nyerő, abból hozok válogatást, és már is mondom, hogy hogy néz ki a tracklistám. Ace of Base-et biztos, hogy fogok játszani, mint ahogy Diana King-től sem hagyható ki a Shy Guy a 95-ös évből. Ricky Martin abban az évben jött ki a Maria című felvétellel, az Animal Cannibals pedig a Takarítónővel. A The Bump című sláger is világsláger lett a 95-ös évben, és a vidám slágerek egyik legvidámabbika azóta is, ami pedig az egyik kedvencemet illeti, és akkor hadd mutassam, hadd játszam ezt ízelítőként. Shertől a Walking in Memphis című sláger is a 95-ös év egyik nagy slágere volt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy egyébként Shertől ez már feldolgozás volt, mert hogy a dal eredetileg a Mark Conn nevű zenésztől jött ki 1991-ben, tehát 4 évvel korábban, de kétség kívül a Sherféle előadást ismerik a legtöbben. Szóval 1995-ös évad, így fogjuk tengetni az időt déli 12 óra és 13 óra között a Best of órában.

Hát nem valószínű, hogy a mai napon fog visszamosolyogni ránk a víztükör, a strandolós programot. Nem a mai napon fogjuk választani, viszont lesz rá lehetőségünk a következő két hétben, mert jönnek újra a 40 fokos melegek. Egyébként a vizeink nem biztos, hogy annyira visszahűlnek ez alatt a pár nap alatt. A Duna 23, illetve 24 fokos volt ma reggel, a Tiszánál 25 fokos vízhőmérsékletet is mértek, bár a Balatonról 21 fok érkezett, a Szelidi tóról 23 és a Velencei tóról is 23, lesz ezennél sokkal melegebb is, miközben ugye a tunéziai strandokról az a hír érkezett, hogy valahol 30, illetve 31 fokos vízhőmérsékletet mérnek, nem lehet már felfrissülni, maradnak az emberek inkább a szálloda medencéjénél, amelyet egy kicsit talán jobban hűtenek, lassan ott tartunk, hogy hűteni kell, tehát nyilván belövik a hőmérsékletet, és az a 23-24 Celsius fok éppen elég. Egyébként, ha valaki esetleg a mai napon indulna az Adriai tengerhez, a horvát tengerpartoknál 25 fokos a strandokon a vízhőmérséklete, de az olasz partoknál 27 fokos, úgyhogy nem lehet majd panasza azoknak sem, akik a héten nyaralnak. Jó kikapcsolódást mindenkinek!

0: órát folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
3: Újabb kánikulára kell készülni a héten, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet a hét közepétől több helyen a 35 Celsius fokot is meghaladhatja, az éjszakák pedig sokfelé füllettek maradnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megviselheti a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a legmelegebb órákban a közvetlen napsütés kerülése. A legmelegebb idő a hét második felében várható, amikor akár a 38 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Folytatódnak ezen a héten is Tolnavár megyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is, Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A dombovári Szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen 4 utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személyisérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidőszünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
4: Igazi retro hangulat következik, mert hogy az 1995-ös év van soron, abból az évadból, vagyis tulajdonképpen rádiónk indulásának évéből hozom a legnagyobb slágereket. Ace of Base, Beautiful Life, ezzel fogunk kezdeni. Aztán a The Bomb című 95-ös nagy sláger nem maradhat ki, mint ahogy Captain Jack sem, ő is óriásit ment abban az évben a bevonduló slágerével. A Labustól a Be My Lover is nagy diszkósláger volt, és Diana Kingtől is a Shy Guy. A hazaiak közül viszont itt lesz majd többek között az Annabelle Cannibals is a takarítónővel, úgyhogy egy óra non-stop 95-ös sláger összeállítás következik. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, 13 órakor visszatérek.
0: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

0: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 27-e, hétfő, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Tesztet hajtottak végre a paksi atomerőműben, Blue Baroque koncert volt Pakson, bravúrral kezdte a bajnokságot a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Blue Baroque koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barokk jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongoraművész zeneszerző.
2: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazz barokk projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, két évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variáció jazz örökzöldekre, és akkor ebből ugye alakult a kvartett. Kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barokk Kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveníteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
0: Paks FM hírek.
1: Ezen a héten is számos Tolna vármegyei helyszínen várják a szakemberek a véradókat. Ma Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pedig pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugdíj és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Elfogták és őrizetbe vették azt a 18 éves báltaszéki nőt, aki a gyanú szerint 2026. januárja és júliusa között egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el Bátaszéken, Szekszárdon és Alsónyéken, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított többek között egy nagyértékű motorfűrészt, készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont, élelmiszereket és különböző bolti árucikkeket tulajdonított el. A terhére rótt cselekmények között szerepel egy cukrászda kasszájának ellopása a benne lévő 60 ezer forinttal, több bolti lopás, valamint egy kifosztás is. Ez utóbbi ügyben egy ittasan maga tehetetlenül fekvő sértett pénztárcájából vitt el pénzt, majd táskájából élelmiszereket is. A fiatal nőt a rendőrök az év során több alkalommal is elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki kifosztás büntette és más vagyon elleni bűncselekmények miatt. A nő részben beismerő vallomást tett, a bűncselekményeket többnyire egyedül, esetenként ismerőseivel, illetve rokonaival követte el. A szekszárdi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A dombovári szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen négyen utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személyisérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidős szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Robi, nagyon köszönjük a napi helyi hír összefoglalót, délután 2-re várunk vissza, most pontosan 9 perccel járunk 13 óra után, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai elméletileg hidegfrontos napunk után, azt is elárulom majd, mikor érkeznek újra a 40 fokok, mit mond a legfrissebb előrejelzés, arról is szó lesz, és ennek a hétnek is, illetve elsősorban hétvégének a programjairól is. Maradjunk együtt!
0: És most! egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
3: Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Mindenek előtt lássuk, hogy mit játszik a Bölcskei Rákóczi mozi. Ezen a hétvégén szokás szerint pénteken, szombaton és vasárnap lesznek a vetítések. A Vaiana című új animációs akció vígjátékot vetítik, a Pasi gyerekkel jön című vígjátékot és a Motor City című akciódrámát, amelyet krimiként is titulálnak. 1970-ben játszódik a film Detroitban. A problémát az okozza, hogy a főhős beleszeret a helyi maffia főnök barátnőjébe. Jó szórakozást a filmekhez mindenkinek, ami pedig a többi programot illeti. Augusztus 1-én több nagyszerű program is vár ránk, a 4. Gerjeni nagycsaládos családi nap, 15 órától a Gerjeni sportpályán többek között cukorágyúval, happartival és rengeteg meglepetéssel, hajfonással, modellautókkal és arcfestéssel. Kalocsán augusztus 1-én lesz az Egy életünk című életrajzi stand-up est. Nagy Ervin és Borbé Alexandra az Érsak kerti szabadtéri színpadon 20:30-kor kezd. Szintén augusztus 1-én szombaton jótékonysági bortúra lesz Németkéren este 7 órától retropartival egybekötve. A jó borok mellett vidám társaságra lehet számítani, nem mellesleg a bevételt a németkéri német nemzetiségi tánccsoport javára fordítják, és augusztus 1-én szombaton lesz a Paksi fogadhajtó verseny is az Ürge mezei fogadhajtó pályán. Reggel 8 órától már érkeznek a csapatok, több mint 40 csapat nevezett, ebből több mint 10 csapat, illetve hajtó paksi lesz. Ezt megtudtuk ma reggel az élesztőben a szervezőktől. Egyébként 9 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, 9:30-tól kezdődnek az akadályhajtások, délután 16 órakor vadászhajtás is lesz, ami egy nagyon látványos hajtás, és 17 órakor lesz az eredményhirdetés. Jó szórakozást mindenkinek!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paks FM.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Már a hidegfrontot ígértek, és így is indult a reggelünk, még délelőtt sem volt, illetve késő délelőtt sem volt 25 foknál magasabb a hőmérséklet, viszont elindul majd szépen lassan egy felmelegedés, amely újra a 40 fokot tetőzi, elméletileg már a pénteki napon, addig csak 36-38 fok várható, a holnapi napon viszont még a maihoz hasonló viszonylag enyhe időben lesz részünk, úgyhogy az elkövetkezendő két hétben a mai és a holnapi napon élvezhetjük még a 30 fok alatt.

Paks FM összekölt a jó slágerekkel kettő előtt, és kettő után is így lesz majd, de már balásozza a dalokat egészen este hatig. Az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt, további remek hétfő délutánt kívánok mindenkinek, és kitartást a munkában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője vasárnap. A Trump adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjújában elmondta, Iránnal jelenleg is több szinten, a legmagasabb szinttől a technikai szintig zajlanak egyeztetések. Elmondta, ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a hormuzi szaras biztonságának garantálása. Hozzátette, Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel. Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre. Az amerikai ENSZ diplomata úgy fogalmazott, az Egyesült Államok esélyt ad a diplomáciának, az pedig a következő napokban kiderül, sikere vezete ez a konfliktus rendezése érdekében. Írja az MTI. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Ezen a héten is számos Tolna vármegyei helyszínen várják a szakemberek a véradókat. Ma Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pedig pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A Dombovári Szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen 4 utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személyisérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Lando Norris nyerte a 44. Formula 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon. A McLaren brit pilótája magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet a Hungaroringen, megelőzve a másodikként célba érő csapattársát Oscar Piastrit. A dobogó harmadik fokára a Ferrari versenyzője állhatott fel. Norris ezzel az újabb győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Öberek Szágy feldolgozásával indítjuk el a délutánunkat, de itt lesznek a Balmár srácok, és énekel egyet a My Smith, és mindjárt az első zenei blogban. Hello, éhász, Szalai Balázs vagyok, töltsétek velem az időt.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

sokaknak ismerős érzést dolgozott fel a következő olasz formáció. Véget ér a buli, felkapcsolják a fényeket, de senki sem akar kilépni az éjszakából. Na pont ezt a hangulatot ragadta meg az új dalban a Medusa, a Don't Wanna Go Home, egy igazi klubhimnusz, amely az utolsó pillanatok energiáját sűríti össze. A producer trió szerint ez a szám tényleg azoknak szól, akik még egy utolsó számot szeretnének mindig egy-egy buli végén. Az énekes Henry Cavamil hangja pedig tovább erősíti ezt a melankolikus, mégis örgős hangulatot.

Látványos átalakulás zajlik Róma szívében, teljesen megújítják a Forum Románum és a Kolosseum közötti területet. A cél, hogy az eddig forgalmas út helyén egy hatalmas összefüggő sétálóvezet jöjjön létre, ahol a látogatók közvetlen közelről élhetik át az ókori történelem hangulatát. A munkák során megszüntetik az autóforgalmat, a burkolatot pedig az ókort idéző kőre cserélik, miközben információs pontok és pihenőhelyek is készülnek. A fejlesztésnek köszönhetően a turisták nem csak elsétálnak majd a romok mellett, hanem valóban beleismerülhetnek a múltba.

0: forog a föld.
1: Lezárult egy évek óta húzódó ügy Amy Winehouse emlékeivel kapcsolatban. A londoni bíróság elutasította az énekesnő édesapjának keresetét a relikviák árverése miatt. A vita több száz személyes tárgy körül alakult ki, amelyek évekkel ezelőtt kerültek a lapács alá. A bíróság szerint a felhozott érvek nem voltak elegendőek a kereset alátámasztására, így az árverést nem az apa, hanem a lebonyolító felek vihetik, az ő javukra döntöttek. Háttérben egy érzékeny kérdés húzódik, hogyan kezelhető méltó módon egy világsztár öröksége, és ki az, aki dönthet végül a személyes tárgyainak a sorsáról. Minden esetre az ügy ismét ráirányította a figyelmet Amy Winehouse életművére. Figyelemre méltó zenei katalógusából játszom most én is egy dalt.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekön.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost.
3: A mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a vízi közműszolgáltató cégtől, a Mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. Nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki.
2: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát mire?
3: Fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag kimerült, a felső határon van, a másik pedig a szentápvezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött táján, írja az MTI. A baleset a település belterületén egy vasúti átjáróban történt. A gépkocsiban ketten utaztak, a jármű egyik utasa helyszínen életét vesztette, míg a másik sérültet a mentők súlyos állapotban szállították kórházba. A műszaki mentést és a helyszínelést a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai végezték el. A helyszíni munkálatok és az érintett vasútvonal lezárása miatt az érintett szakaszon idéglenesen vonathelyettesítő autóbuszok szállították az utasokat. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző.
7: Klasszikus zongora művészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát mesterszakon, Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára, először magánnövendékként, 2 évig még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barokk Quartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
6: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
7: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveníteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten 2 évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szertenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
8: David Guetta egyik régi nagy megaslágere szólal meg elsőként ebben az órában, amit most kezdünk. Ha már klasszikusok, akkor meg kell említem a Pet Shop Boys, egy 88-as felvételét, amit szintén játszom majd mindjárt, de itt lesz velünk a Help zenekar frontember, aki mostanság Help Chris néven alkot, valamint Cats Burns ugyancsak énekel a Paks FM-en, ahol Hászalai Balázs kíván nektek további nagyon jó rádiózást.
0: És most egy újabb óra

A francia elektronikus zenei szintér egyik legsikeresebb dúója, az Offenbach formáció érkezik most hozzánk. Igazán látványos az a videoklip, amelyhez a Senegal című felvétel társul. Ezt a francia zongorista zeneszerző Sofiane Pamart közösen készítették el a srácok. Ez a nóta is nagyszabású live élményt nyújt, amely az identitás keresést tűzte ki témájául. Az újdonságban az Offenbach védjegyévé vált melankolikus éjszakai hangulat találkozik egy igazán érzelmekkel, teli billentyű játékkal. A videoklipet Párizs egyik ikonikus kulturális helyszínén, a történelmi opera Garnier épületében forgatták, a monumentális terek, a freskók és a szakrális hangulat látványosan erősítik is a zene drámai természetét.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek mindenmennyi

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Az előttünk álló hétvégén lesz a Gerjeni nagycsaládos nap, ez már a negyedik eseménysorozat a Gerjeni sportpályán. Délután 3-kor indulnak a programok, szombaton mezdász, cukorágyú, lovaskocsikázás, ott lesz Verőcei Péter óriás buborékokkal, Kremsler Niki egy bemutatóval, a rendőrkutyások is kint lesznek, happarti pedig ugyancsak elmaradhatatlan programja lesz ennek az eseménynek, tehát a családi nap a nagycsaládos Gerjenben most szombaton délután 3-tól. Szomszédos Kalocsán pedig egy életünk címmel lehet megnézni Nagy Ervin és Borbé Alexandra életrajzi stand-up estét ugyancsak ezen a napon. Augusztus 1-én 20:30-kor indulnak az események az Érsekkert szabadtéri színpadon.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összeköt.

0: les chiens que j'aime là. D'un homme qui a tout fait, mais senki sem bánt.
1: Olyan dalokat játszunk nektek, amelyek mosolygóssá teszik a hétköznapjaitokat. Paks FM.

óriási számokkal zárt Lady Gaga legutóbbi turnéja. A Mayhem Ball több mint 419 millió dolláros bevételt hozott, ezzel minden idők egyik legsikeresebb popkörútjává vált. A koncertsorozat 2 millió rajongót mozgatott meg, és 5 kontinensen keresztül vitte végig a látványos showt. A produkció nem csak a számok miatt emlékezetes. Gaga egy teátrális látványos világot épített a színpadra, ahol a zene és a vizuális élmény egyszerre hatott a közönségre. A turné nem csak karrierjének csúcspontja lett, hanem a 2020-as évek egyik legnagyobb koncertsikere is.

0: közlekedj velünk!
1: Aszfaltoznak az M6-os autópályán ma is Szekszárd és Bátaszék között. A 155-östől a 161-es kilométerig van lezárva jelenleg a belső sáv. A 6-oson Kakasd és Bonyhád között sávelzárás követel útfenntartás miatt nagyobb figyelmet a 152-es kilométernél. Legyetek óvatosak, ha arra felé tartotok. Az 52-esen pedig még mindig nagy a torlódás időnként, hiszen több szakaszon is útépítők dolgoznak Fülöpszállás és Solt között.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekött. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: Manna FM slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb kánikulára kell készülni a héten, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet a hét közepétől több helyen a 35 Celsius fokot is meghaladhatja, az éjszakák pedig sok felé füllettek maradnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megviselheti a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a legmelegebb órákban a közvetlen napsütés kerülése. A legmelegebb idő a hét második felében várható, amikor akár a 38 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A Mavirral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A dombovári Szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen 4-en utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személyisérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Lando Norris nyerte a 44. Formula 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon. A McLaren brit pilótája magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet a Hungaroringen, megelőzve a másodikként célba érő csapattársát Oscar Piastrit. A dobogó harmadik fokára a Ferrari versenyzője állhatott fel. Norris ezzel az újabb győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, írja az MTI.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
5: Kámrát fogja indítani a következő óránkat, de itt lesz például Ella Henderson, vagy a Follow the Follow is. A következő zenei blokk tehát a rögtön startol. Mihály Szalai Balázs vagyok, és arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt az időt a hétfő délután hátra lévő részében is.
0: És most egy újabb óra

Paks FM hétfő délután. Elindultak a programok a hétvégén Kapolcson, a Művészetek Hölgyében, ahol vasárnapig érdemes lesz tenni egy jó kis sétát, vagy részt venni valamelyik programon. 5 év kihagyás után újra megnyílik idén az egyik legkülönlegesebb helyszín, ez a klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs művészet és fényinstallációk is életre kelnek. A klastrom a vizuális élményekre épít, fényfestések, különleges térélmények, installációk várják a látogatókat, éjszaka is. A helyszín különleges zenei programokat is ígér, ott lesz például Déva, Vecsei, Hámiklós, vagy éppen Temesi Blanka és Bexoli is.

0: SFM hétfő délután is összeket. Győzelemmel rajtolt a Paksi FC, 6 gólos meccsen nyert a Fradi ellen. A hétvégén vette ugyanis kezdetét az OTP Bank Liga. A bajnok ide ajton a Ferencvárost fogadtuk, és egy igen küzdelmes meccsen 4-2-es győzelmet aratott a Paksi FC. A találkozón a két helyi fiatal Szalai József és Pető Milán is duplázott. A 21 éves támadó középpályás Pető gólja állította be a végeredményt. Az 59. percben 4 védőt is kicserezett, mielőtt betört a 16-oson belülre, és 14 méterről tekert a bal alsó sarokba. Az elképesztő teljesítményt nyújtott FC Fehérvár edzőjének fiával, Páti Katalin kolléganőnk beszélgetett a Fradi meccs után.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Fantasztikus volt ez a mai mérkőzés. 4-2-re elvertétek ugye a Fradit. Beszélgető partnerem Pető Milán, aki 2-t is bevágott az ellenfélnek. Milán, te hogyan láttad a mérkőzést belülről?
3: Egy nagyon harcos, küzdős meccs volt. Mindkét csapat nagyon sokat futott, nagyon sokat küzdött. Mi nekünk jobban sikerült kihasználni a helyzeteinket. Szerencsére meg is sikerült is nyernünk az első meccsen, ezt próbáljuk folytatni, és minél több meccset megnyerni a szezonba.
2: Milyen érzés a Fradit megverni? Ugye akárhogy is nézzük, itt az elmúlt éveknek ugye az a tapasztalata, hogy a Fradi és a Paks mindig nagyon küzdelmes és nagyon nagy csatát vív egymással. És nagyon sokszor azért sikerül a Paksnak fölülkerekednie, arról nem is beszélve, ugye, hogy mi tiszta magyar csapat vagyunk, mert mint a Paks, az ellenfélnél meg azért többségében idegen légiósok futkároznak a pályán.
3: Szerencsére a Paksnak nagyon sokszor sikerül borsot törni a Fradi óra alá, úgymond mindegyik mérkőzés egy kiki meccs, nem nagyon emlékszem olyanra, hogy lett volna sima meccs a Fradinak a Paks ellen. Ez Fradi ellen nyilván jó játszani, mindig szinte mindenki szeret a Fradi ellen játszani, megmutatni magát ellenük. Szerencsére most sikerült nyernünk, nekem is sikerült 2 gólt rúgnom, ennek nagyon örülök, és ezt folytatjuk.
2: Neked céljaid, álmaid, vágyaid itt ezt a idei bajnoki szezont illetően, ugye most kezdődött a bajnoki rajt. Nagyon jó egy ilyen mérkőzéssel és egy ilyen győzelemmel indulni, úgy érzem, úgy gondolom, de hát nyilván te is így vagy vele.
3: Igen, nagyon jó. Végképp az első bajnok itt megnyerni az nagyon fontos szerintem, ugye így a többi meccsre is úgy tudunk már kimenni, hogy egy győzelemmel kezdtünk. Próbálunk minél több meccset megnyerni, az a cél, hogy minél többet nyerjünk jó játékkal, és minél jobb helyezést érjünk el.
2: Te helyed, szereped a csapatban, hogy érzed? Ugye most a felkészülés után vagytok, beindult a bajnokság. Hogy érzed, Bognár György, milyen szerepet szán neked a csapat játékot, illetve a csapatot illetően?
3: Úgy érzem, hogy most megkapom azt a bizalmat, ami egy játékosnak szükséges, ott a csatárok mögött a 10-es pozícióba számít rám a vezetőedző. Próbálom a legjobbamat nyújtani, és a csapat segítségére lenni.
2: Hát úgy legyen, sok sikert kívánok!

0: napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Fogd se fel. Slágerek minden mennyiség.

Paks FM-en hétfő délután. Megyénk is érintett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben. A projekt szerint modern szerelményeket kap a Budapest-Dombóvár-Pécs vonal. A beruházásokat összefoglaló közleményből kiderül, hogy minden fővonalon cél az óránkénti intercity közlekedés. A szakemberek szerint ez Budapest és Pécs között jelenleg ugye nem elérhető. Azt írják, hogy a 40-es fővonal fejlesztéséhez új terveket kell készíteni, hogy Tolna felé sűrűbben indulhassanak majd el az intercity járatok, ezzel pedig egy új korszak kezdődhet régiónk vasúti közlekedésében. Egy régi korszak pedig most ér majd vissza hamarosan, hiszen augusztus 1-én indul újra a személyszállítás a Dombóvár-Kumló vasútvonalon. A 2023-ban megszüntetett járatok visszatérését egy pályafelújítás előzte meg. Ennek vége van már, a vonatok ismét biztonságosan közlekedhetnek, hiszen a korábban leállított szakaszon. Az új menetrend szerint a szerelvények napközben 2 óránként fognak járni, Dombóváron csatlakoznak a Budapest és Pécs felé közlekedő intercity vonatokhoz. A MÁV augusztustól amúgy ismét elérhetővé teszi a meccsek napjegyet.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk. És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
0: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: az a Nye hangját hallottuk az Rage Disco dalában, Kygo és a One Republic pedig ugyancsak a tavalyi esztendőből hoz majd nekünk egy jó kis együttműködést. Ezt a mágas lágert a következő óra elején hallgatjuk majd együtt, remélem, hogy így lesz.
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: Rokonokkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó? Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője vasárnap. A Trump adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjújában elmondta, Iránnal jelenleg is több szinten, a legmagasabb szinttől a technikai szintig zajlanak egyeztetések. Elmondta, ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a Hormuzi szoros biztonságának garantálása. Hozzátette, Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel. Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre. Az amerikai ENSZ diplomata úgy fogalmazott, az Egyesült Államok esélyt ad a diplomáciának, az pedig a következő napokban kiderül, sikere vezet-e ez a konfliktus rendezése érdekében, írja az MTI. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zene és a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongoraművész zeneszerző.
2: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát MA mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, két évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variáció jazz örökzöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a jazz barokk kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveníteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei dombírozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Lando Norris nyerte a 44. Formula 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon. A McLaren brit pilótája magabiztos versenyzéssel szerezte meg az első helyet a Hungaroringen, megelőzve a másodikként célba érő csapattársát Oscar Piastrit. A dobogó harmadik fokára a Ferrari versenyzője állhatott fel. Norris ezzel az újabb győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: Ahogy ígértem, a tavalyi évből az egyik kedvenc együttműködésünket fogjuk meghallgatni. Most Kango és a One Republic közöse érkezik az órában elsőként, de itt lesz velünk Freddie Mercury, vagy éppen Cyril, és mindjárt. Én Szalai Balázs vagyok, a hajrára, további jó rádiózás nektek.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
4: Paks FM.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Nagyon meg kell becsülni ezt a kevés kis ma délután érkezett csapadékot már ahova jött egyáltalán, hiszen mostanában nem nagyon szólnak a hírek hasonlóról, bár állítólag majd a jövő hét elején elképzelhető, hogy kis szerencsével egy nagyon gyenge hideg front okozhat majd záporokat vagy zivatarokat, de nem igazán ez lesz a jellemző, hogy az biztos ti is hallottátok a következő nagyjából 7-10 napunkra. Jön ugyanis a kánikula, mit kánikula? Az igazi forróság fog majd berobbanni nagyjából a hét közepe táján. Holnap délután már átlépjük a 30 Celsius fokot ismét, aztán szerda délután meg lehet a 35, csütörtöktől pedig biztos, hogy e feletti maximum értékekre kell készülni, ahogy az is borítékolható, hogy a hőségriasztást is hamarosan be fogják jelenteni. Szóval nagyon óvatosan mindenki a következő több mint egy hétben addig biztos, hogy forróságra kell számítani itt a Kárpát-medencében.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Aksepe, ami hétfő délután is összekött minket. Beltház előtt játszott el múlt csütörtökön este az UEFA Konferencia Liga selejtező második fordulójának első meccsét a Paksi FC, méghozzá hazai pályán, mindenki tudja, a görög Panathinaikos ellen. A találkozón 2-1-es vendég győzelem született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, ám a nagy szünet előtt egy szerencsétlen öngóllal vezetéshez juttatták a paksiak a vendéget. A fordulást követően pedig tovább növelt előnyét a görög csapat, de Böde a 71. percben szépíteni tudott, na így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A párharc Athénban dől el hamarosan, 30-án egy visszavágó. Most a paksi találkozó után viszont Szabó Jánossal beszélgettünk. Pálfi Katalin kolléganőnknek nyilatkozott.
1: Paks FM összeköt. Információk helyből helyben.
2: Én azt gondolom, tisztesen helytáltunk. Nyilván azért volt helyzetük, de én azt gondolom, hogy is fogalmazok, a játékvezetési kicsit segít minket, akkor én azt gondolom, hogy szorosabb meccs is lehetett volna. Már arra gondolok, hogy azért ez lehetett volna simán egy X-es meccs is.
3: Első fél idő után az öltözőben mit mondott nektek a mester, Bognár György mester?
2: Nyilván ez azért van az öltözőben, hogy ez ott maradjon bent, úgyhogy erről nem nagyon szeretnék beszélni.
3: Szomorú vagy-e az eredmény véget, és egyáltalán a visszavágott, tehát egy hét múlva mit vársz, mit remélsz, milyen esélyt látsz?
2: Egy kicsit szomorú vagyok az eredmény miatt, mert azt gondolom, hogy mondom, egy X benne lehetett volna ebben a meccsben, és úgy tudtunk volna utazni. Én még azt mondom, hogy bármi lehet, azért a fociban láttunk már csodát. Nyilván nem nekünk áll így a meccs, de amit lehet, megteszünk.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden

újabb világsztárokat jelentett be a Szegedi Ifjúsági Napok. A nemzetközi mezőny egyik kiemelt neve Basti. A brit zenekar augusztus végén lép színpadra a Szegedi Nyárzáró Fesztiválon. A fesztivál már önmagában is erős húzónév, de a line-up tovább bővült, többek között Azaria, DJ Snake, vagy éppen Swilly is ott lesz a színprogramjában.

Ezzel a Jonas Blue Slagerrel mondok nektek köszönetet azért, hogy itt voltatok velem ma délután. Még egyet is eltölthetünk majd ezen a héten a délutánok sorából. Ha jól emlékszem, akkor talán a csütörtökét, úgyhogy nagyon remélem, ott megint találkozunk majd, de persze most sem menjetek sehova. A hatos híreket követően is a legjobb dalokat játsszuk nektek. Tartsatok a kedvenceitekkel. Én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon szép estét.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött táján, írja az MTI. A baleset a település belterületén egy vasúti átjáróban történt. A gépkocsiban ketten utaztak, a jármű egyik utasa helyszínen életét vesztette, míg a másik sérültet a mentők súlyos állapotban szállították kórházba. A műszaki mentést és a helyszínelést a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai végezték el. A helyszíni munkálatok és az érintett vasútvonal lezárása miatt az érintett szakaszon idéglenesen vonat helyettesítő autóbuszok szállították az utasokat. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Ezen a héten is számos Tolna vármegyei helyszínen várják a szakemberek a véradókat. Ma Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap Pusztahencsén a művelődési házban várják majd a véradókat délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön Zombán a művelődési házban délután 2 és 5 óra között lehet majd vért adni, végül pedig pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugtai számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával két gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: XFM.
1: Összekött.
2: Összekött.
3: Minden pénteken szabad a péntek a Paksefemen. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
4: Folytassuk akkor a Léna lakópark ügyével, ugyanis azt híresztelik egyesek, hogy amennyiben a Léna lakóparkot rákötik majd a szennyvízre, igen, akkor el fogja önteni a szennyvíz az óvárost.
5: A mostani fő baj az az, hogy kapott a beruházó egy elvi hozzájárulást a víziközmű szolgáltató cégtől, a mezőföldvíztől, arra, hogy ők ráköthetnek. Mind a szennyvizet, mind az ivóvizet ráköthetik a városi hálózatra. Nekünk erős kétségeink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ezt megfelelő műszaki vagy szakmai megfontolás után adták ki.
4: De ti egyébként az aggodalmatokat azt mire alapozzátok? Tehát mire?
5: Fő aggodalmunk van. Az egyik az, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a szennyvíztelepünknek a kapacitása az már gyakorlatilag kimerült, a felső határon van, a másik pedig a szentáp vezetéknek az állapota. Ugye, hogy jó, ott a Léna lakópark alatt most megcsinálták, ott új van, ki van váltva, de mondjuk a Péter utca alatt nem.
3: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb kánikulára kell készülni a héten, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet a hét közepétől több helyen a 35 Celsius fokot is meghaladhatja, az éjszakák pedig sok felé füllettek maradnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megviselheti a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a legmelegebb órákban a közvetlen napsütés kerülése. A legmelegebb idő a hét második felében várható, amikor akár a 38 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adta közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában, jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző.
2: Klasszikus zongoraművészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzést pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát MA mesterszakon. Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként két évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barokk, klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barokk stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barokk formákba, és legyen egy igazi barokk variációk jazz örökzöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgőst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barok Quartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveníteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei Dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szertenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötő.

0: FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Andi kedvenceit.
1: Nyári körutazásra invitálok benneteket, olyan slágereket hozok majd, amelyekkel valóban utazni fogunk, például a trópusi szigetek környékére. Találkozunk majd egy igazi karibi királynővel. Szóval utazni fogunk.
2: Én utazom, tova tűnt utakon.
1: És természetesen kikötünk majd a tengerparton is.
0: Best of kedvencek Anditól csütörtökön déltől egyig.
3: Már csak mi tudjuk.

0: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit, jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ képviseletének vezetője vasárnap. A Trump adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjújában elmondta, Iránnal jelenleg is több szinten, a legmagasabb szinttől a technikai szintig zajlanak egyeztetések. Elmondta, ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a hormuzi szaras biztonságának garantálása. Hozzátette, Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel. Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre. Az amerikai ENSZ diplomata úgy fogalmazott, az Egyesült Államok esélyt ad a diplomáciának, az pedig a következő napokban kiderül, sikere vezet-e ez a konfliktus rendezése érdekében. Írja az MTI. A MAVIR-ral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbina gépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Több közúti balesethez is riasztották a vármegyei tűzoltókat vasárnap. A katasztrófa védelem közlése szerint vasárnap délelőtt Őcsényben a főutcában egy személygépkocsi leszaladt az úttestről és villanyoszlopnak ütközött. A jármű vezetője még a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni az autóból. A mentési munkálatok és az oszlop sérülése miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. Baleset történt a 611-es főúton is Kaposszegcső térségében vasárnap késő délután. A dombovári szőlőhegy felé vezető elágazásnál két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen 4 utaztak, a dombovári hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó gépkocsikat, a helyszínelés és a műszaki mentés idején pedig rendőri irányítás mellett haladt a forgalom. Az esetekkel kapcsolatosan személyisérülésről nem számolt be a katasztrófa védelem.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk a Szabad péntekbe. Itt én Harmad Gabi vagyok, itt van velem Strasser Tamás, és Barnabás István alpolgármester úr is itt ül velünk. És folytassuk akkor az alpolgármesteri fizetéseknek a módosulásával. Egy picit, de csak azért, mert hogy hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy akit érint a történet, az hogyan áll ehhez a kérdéshez, és nyilván...
2: Zsebkendőt hoztunk.
1: Hoztunk, igen. Ha kérsz, akkor szóljál. Tehát akkor nézzük, hogy mi is a változás. Ugye Magyar Péter, illetve a parlament elfogadta ugye a polgármesteri fizetések csökkentését, mivel ehhez aránylott eddig is az alpolgármesteri fizetések, vagy aránylottak, ezért ugye ezt át kellett vezetni, ezt a jogszabályi változást, amit meg is tett a Paksi testület július 15-én, és a valóságban ez 20%-os csökkenést jelent, mert egyfelől megszűnt a 15%-os költségtérítés, és másfelől pedig nem kaptátok meg ugye kvázi azt az emelést, ami egyébként járt volna. Most magával a parlamenti döntéssel te például ehhez hogyan állt, tehát hogy látod? Tehát egy paksi polgármesternek kell több mint 2 millió forintot keresnie, vagy nem kell? Vagy nem is egy paksinak, hanem úgy általában egy akkora város polgármesterének, mint ami Paks.
3: Hát tudatosan nem szólaltunk meg mi ebbe az ügyben, mert ebből nem lehet jó kijönni.
2: Igen.
3: Tehát ezt nem lehet jó kommunikálni. Legszívesebben most is azt mondanám, hogy kérdezzetek lépjünk meg tovább valaki mást. De
2: bocsánat, ez téged egyébként érint már, mert ugye te nem úgy, hanem hogy te előnyugdíjas voltál, vagy valami, tehát te nem is vetted fel a...
3: Nem, én nem kaptam nyugdíjat, tehát ha elértem a polgármesteri fizetésemmel egy bizonyos összeget, a minimálbér 18-szorosát, akkor utána az év végéig nem kaptam nyugdíjat.
2: Na így, oké, bocsánat, tehát dupla szenvedő.
3: Az azt jelenti, hogy az év végéig ilyen 100 000 forintért dolgoztam havonta, de ezt most nem panaszképpen mondom, mert most elérem az örökségi nyugdíjkorhatárt.
2: Na csak így hitelesebb akkor, vagy most, mert
3: ez már nem fog sújtani ez az intézkedés.
2: De így hitelesebb tehát, vagy, mert akkor
3: hogy ugye, igen, jól mondta a Gabi, ugye mindig az előző évi átlagbérhez igazodott a polgármesteri fizetés, és akkor az alpolgármesteri még annak a mit tudom néhány százaléka.
1: Pontosan nem tudom a százalékot, de meg tudnánk nézni, ha nagyon akarnánk itt a törvényben.
3: És akkor most nem igazodik az előző évi átlagbér, ez maradt a tavalyi fizetésünk. Meg elvették a 15% költségtérítést. Passz! Nyilván, én miért örülnék? Ki örül, akinek csökken? Aki azt mondja, hogy örülök, hogy csökkent a fizetésem, szerintem az megjátsza magát.
1: Szerintem ezt nem is várjuk el tőled, hanem igazából az itt a kérdés, és akkor egy picit vigyük elméleti szintre ezt az egészet. Tehát van egy szektor, az állami önkormányzati szektor, ami pénzt nem termel, tehát az nem hoz be, ugye? Az újra elosztásnak a része, és ott mindenkinek van egy belőtt fizetése, és az a kérdés, hogy amikor a gazdaság, hát hogy mondjam, nem hasít, maximum csak a politikai kommunikáció szintjén hasított, akár már abban az időben is, amikor a Fidesz ugye meghozta az emelést, mert tulajdonképpen azt is tegyük hozzá, hogy nem ti emeltétek fel annak idején, hogy mondjam úgy, a saját szórakozásotokból a fizetéseteket úgy, hogy hát nagyjából ilyen 1 700 000-600 000 valami ilyen körüli volt, nem a bruttó körülbelül a törvény alapján, ami járt nektek, és ti ahhoz igazítottátok, tehát ez nem a ti kedvtelésetekből nem, volt, hanem ez egy jogszabály volt, de hogy egyáltalán az a döntés, amit annak idején a Fidesz hozott, nyilván neked személyesen az jó volt. De a másik oldalon, ha onnan nézzük meg, hogy megy a gazdaság, és erre akkor és abban a pillanatban van-e ennyi pénz, miközben, most csak mondok egy példát, mondjuk egy állami szervnél, egy tök átlagos állami szervnél, hát 400-450 000 forintot keres bruttóban egy jogász. Szóval, hogy valahogy akkorának éreztem én itt a különbséget, hogy én úgy éreztem, hogy azért ez nem biztos, hogy ez a nagy különbség, ez indokolt lehet, főleg nem abban a gazdasági helyzetben.
3: Ez azért mindig attól is függ, nem csak az, hogy most egy jogász keres, mint egy hivatalba, egyébként többet keresnek már 400 000 forintnál.
1: Ez inkább azt kell nézni. Én dolgoztam hivatali jogászként, és én nekem annyi volt a fizetésem, úgyhogy az, hogy Pakson itt az illetmény is fel van emelve, az illetmény alap az tök jó, és erre büszkék is lehetünk, és tehát mindenki, aki a hivatalban dolgozik, összeteheti a két kezét, de nem ennyiért dolgoznak azért máshol. Na,
3: szóval itt leginkább azt kell nézni, hogy, hogy mekkora felelősséget kell vállalni az adott munkakör betöltéséhez, és azért nálunk nagyot, azért nálunk 30 milliárd forint évi közpénzről kell felelősen döntenünk, és aláírnunk, és azt úgy elköltenünk, hogy abban hiba ne legyen, és bárki hibázik a hivatalban ezzel, a felelősség a miénk. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni egy fizetés meghatározásánál. Illetve azt kell nézni, hogy milyen minőségi munkaerőt akarunk, hogy városvezetők legyenek, mondjuk. Olyat, amelyik csak azért vállalja, mert a piacon nem kell senkinek, vagy olyat, amelyik a piacon is meg tudná élni, hogyha akarna, csak éppen valami miatt ezt emellett döntött adott idő pillanatban. Tehát én úgy gondolom, hogy a minőségi munkaerőt azért meg kell fizetni. Mi igyekszünk is megfizetni az embereinket a városára, amennyire tudjuk. Paksnak erre szerencsére nem forrás, nincs erre forrás hiány, tehát erre telik. És én bízom benne, hogy egyre jobb és jobb munkaerő fog dolgozni a hivatalba is. Van mit fejlesztenünk, azt úgy vettük át, azt egyből láttuk, és, de szerintem jó úton haladunk e téren. Tehát én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak a saját embereit, és ezt a cégeinkre is értem, meg kell fizetni. Úgyhogy versenyképesek legyünk az itteni más állami meg magán cégekkel.
1: Na, az is egy külön kérdés lenne, hogy egyébként azoknál az állami cégeknél, ami még nem működő, például atomerőművet működtet, annál indokoltak-e egyébként ezek a rendkívül magas például vezetői fizetések, de ha még ennél a témánál maradva egy picit, egyébként az szerintem tökéletesen egyet lehet érteni, nem tudom, Tamás, te hogy vagy vele, hogy minőségi munkaerőt azt meg kell fizetni, tehát szerintem ez teljesen akceptálható, de még egy dolog foglalkoztatja az embereket, mert ezt többen felvetették, ugye Nagy Balázs nagyon ő beleállt, tehát hogy amikor volt talán a Paxpressen jelent meg egy cikk ezzel kapcsolatban, még a legelső, amikor bejelentette Magyar Péter először, hogy a polgármesteri fizetéseket csökkenteni fogják, és talán ott jelent meg egy olyan cikk azzal a címmel, hogy ne vegyék el a kedvünket a polgármester kedéstől, mondta ezt ugye Heringes Anita, és Nagy Balázs a polgármester akkor ugye beleállt ott a Facebookon az ezzel kapcsolatos vitázásba, és az ő személye kapcsán, aki egyszerre intézményvezető és alpolgármester is vetették fel többen, hogy hát de az hogy van, hogy akkor most is, és hogy akkor most ő két helyről veszi fel a fizetését, ugye tették fel a kérdést. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez igaz vagy nem igaz, tehát ezt nyilván te jobban tudod, hogy az alpolgármester társad egyszerre két pozíciót tölte be, de szerintem, mivel az embereket ez érdekli, ezért érdemes róla beszélni.
3: Igen, a Balázs, ő a Városi Könyvtárnak a vezetője, igazgatója, minden felelősségével egy ilyen intézményvezetésnek együtt, illetve társadalmi megbízású a polgármester, az azt jelenti, hogy ő fel annyit keres, mint én, aki főállású vagyok.
1: Ez fontos, hogy ezt így kimondjuk, igen. Mert ez fontos, hogy ezt elmondjuk. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy a Balázs 1.700.000 forintot fölvesz,
3: nem,
1: vagy
3: 600-at,
1: vagy valamennyi. Igen, hanem ő pontosan úgy arányosan, tehát, hogy van egy főállása, a főállása az intézményvezetés, és emellett vesz föl, ami pedig jogosan jár, hiszen a polgármesterként jár, tehát azért azt ne vitassuk el.
3: És amikor helyettesítőként ő ír alá, akkor az ő felelőssége, tehát ugyanazt a felelősséget, amit Anita meg én is vállalunk, az rajta is rajta van.
2: Hát amit kérdezte, hogy mi a véleményem, én teljesen egyetértek, én nekem nem szokott ezzel egyébként problémám lenni, hogy fizessük meg az embereket, csak mint a Pista mondott, hogy a felelősség, meg vállaljuk a felelősséget. Hát pont az a nagyon izgalmas a magyar kultúrában, hogy nem nagyon láttunk még olyan se város, se országvezetőt, aki vállalta volna bármiért a felelősséget, tehát hogy mondjuk elszórakozott dolgokat, és ami a legrosszabb, hogy még ez mindig együtt járt azzal is, hogy tulajdonképpen a fizetés az apró pénz, mert máshonnan, más körökbosra, ezt nem azt mondtam, hogy ugye, csak addig, ameddig a kultúránkba ez beleépül, nem fogjuk tudni elfogadtatni azt, hogy minőségi munkáért minőségi pénz, mert a minőség mellett van a felelősségre vonás, és biztosan tudjuk, hogy levágják a kezét annak. aki belenyúl a kandélba, és ezért rohangál volt polgármester, meg nem tudom, különböző hivatalvezető kéz nélkül, vagy kézfej nélkül, de ez a magyar kultúrában egyelőre még nem épült be, miközben lehet, hogy te így fogod fel, és teljesen normális, és nagyon sok ember így fogta fel, hogy egy felelősség az, amikor közmegbizatást kap. De valahol ezt nem látjuk, ezt ki kell tudnunk ahhoz építeni, hogy utána tényleg működjön a bizalom, és elfogadjuk mondjuk a béreket. Mert szerintem nem ugyanaz az összehasonlítás. Tehát egy hivatalnok, akinek még a főnöke átnézi, vagy hogy mondjam, leokézza azt, amit mond, javaslatot, bármit, és ő vállalja a felelősséget, nyilván más lenne, de pont ezt láttuk, hogy rengeteg inkompetens vezető van, aki mondjuk csak, hogy hívják ezt, amikor prezentálni akar, és megjelenik, és stb. Mikor tudunk ezen majd változtatni, és nem jó helyen teszem fel a kérdést egyébként.
1: És akkor bocsánat, csak annyiban hagyd csatlakozzak ide, hogy és akkor például az NK-a botrányba kit visznek el?
2: A csinálókat.
1: Igen, vagy a minisztériumokba kit visznek el? Tehát pont azokat, akiknek szerencsétleneknek semmi.
2: Jó, de ha ők a hibások, akkor legyenek is ők. Miért nem találták volna meg a felelőt? Magyarországon ez a piros telefon, ez mindig is csak ilyen legenda volt, nem?
3: Lehet, hogy ez most egy jó átkötés lehet a következő témára, de igen, az elszámoltatásra óriási társadalmi igény van most, szerintem, nekem is nagy az igénye.
2: Nekem az igazságosságra, nem az elszámoltatásra, az elszámoltatást...
3: Számoljanak el a tetteiket.
2: Na úgy igen, úgy elszámolás nincs, az lehet pozitív eredmény.
3: Egyelőre még itt az új kormányzat adós ezzel, de elkezdték, én nem mondom, hogy nem csinálnak semmit, de hát nem kapkodják el a dolgot.
2: Igen, csak az ugye, jó az elszámoltatás, az nagyon, de nem jól mondtad, az elszámoltatás az egyébként egy alapvető feltétel lenne, hogyha valaki valamit kap, egy keretet, bármit, azzal a végén el kelljen számolni, hogy mit, hova, miért tettem, ez rendben van, én a felelősségre vonást akartam, mert ugye nem feltétlenül automatikus, hogy felelősségre is kell vonni valakit, ha el tud számolni, akkor mi?
3: De ha nem tud elszámolni, akkor
2: akkor jogos, de akkor meg nem elszámoltatás, ha a végén nincs ez, felelősségre vonás.
3: És még egy dolgot hadd mondjak, az atomerő, mert én is dolgoztam az atomerőm, meg az RHK-nál, ami szinte egy nukleáris létesítményt üzemeltet, itt ott én voltam a főnök. Tehát az atomerő, lehet, hogy sokat keresnek az atomerőműves főnökök, de akkor mindenki vállalja azt a felelősséget, hogy egy atomerőművet, egy nukleáris létesítményt üzemeltet, illetve napi 24 órában, meg 365 napon az évben legyen készenlétes és felelősségre vonható.
1: Én a nem működő atomerőműről beszéltem, egy, ami még épülő, ja, tehát nem működő, tehát a paksi atomerőműben az tényleg,
3: hogy nagyon vigyázzék ezekkel a dolgok.
1: Igen, és ott nem, hogy keressenek sokat, hanem ott, és ne csak a főnökök, mindenki keressen sokat, aki egy atomerőművet üzemeltet. Igen, csak az épülőnél nem értem.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Trasszer Tamás és Harmad Gabi beszélget Barnabás István alpolgármesterrel, és ha már az imént szóba került az elszámoltatás, akkor azért nézzünk egy picit rá, hogy Pakson mi a helyzet ezzel, mert hogy az önkormányzat az tett több ügyben, ha jól emlékszem, feljelentést. Ezekben az ügyekben van bármiféle előrelépés?
2: Hát a rossz éreim vannak, nem tudom, nem nagyon van, tehát szomorúak is vagyunk. Még lesz egy feljelentésünk majd remélhetőleg még a nyáron, vagy legkésőbb szeptemberben, még a büntető jogászunk az még dolgozik rajta, csak most el van havazva, és ezért nem, de mi már, de a testet
3: meg
2: lehet már megszavazta.
3: Hogy...
2: testet már megszavazta.
3: Ja, oké, akkor lemaradtam.
2: Ott egy ilyen összefont feljelentés lesz az úgynevezett PHG, Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. Eladási ügyéből, amiben még annak idején, amikor ellett, az még a Covid alatt volt, ugye, akkor eladta akkori polgármester 8 millió forintért azt a céget, amelyiknek csak a bankszámláján volt, vagy 40 millió forint, és akkor akkor mi feljelentést tettünk, és tologatták ide oda az ügyet a különböző rendőrségek, meg ügyészségek, aztán a végén megszüntették a nyomozást.
3: És akkor most ismételtet.
2: Igen, de most újra föllevele vennítjük, akkor a Proteus ügy, meg a homokbánya ügy, amiben ugye élő feljelentéseink vannak, meg még kiegész egy negyedik ügyel, egy ingatlan adásvétellel, pontosabban vétellel az önkormányzat részéről, ami egy új ügy, teljesen új ügy, ebben még nem volt eddig semmiféle jogi lépés, ez egy földterület, útépítéshez kell, útszélesítéshez kellett venni, mit tudom, 8000 négyzetméternyi földet, és ez sikerült 50-60 millió forintért abszolválni ezt az adásvételt, 2023-ban talán, tehát nem olyan régen, és csináltattunk most az év elején, vagy tavaly, nem az év elején, már idén egy ugyanarról a területről egy értékbecslés, egy új értékbecslés, és ez kioszt ennek a töredékét.
3: Jó, de bizonytalan a Paks 2.
2: Igen, nem, tehát a feljelentésünk arról van, fog szólni, a mintázatáról, tehát a döntéshozói körről, a döntések módszeréről, illetve az ezt megalapozó szakértői tanulmányokról, amelyik mind egy céghez kötődnek. Nyilván nem fogom mondani, hogy melyikhez most, úgyhogy ne kérdezz meg. De mi az értékbecsléseknek az a közös vonása, hogy amikor az önkormányzat vesz valamit, akkor nagyon drágán veszi, amikor meg elad valamit, akkor meg bagóért adja.
3: És mi fizettük a szakértőt?
2: Hogyne, persze.
3: Hát az a jó, hát akkor így értettem.
2: Ebből lesz egy újabb feljelentésünk. És akkor ugye ennek részei a Proteus ügy, amit az előbb már említettem, meg a homokbánya ügy, amiben a Proteus ügybe tavaly nyáron született feljelentés, már több mint egy éve, a homokbánya ügybe pedig valamikor decemberben. És a homokbánya ügyben még én nem tudok semmiféle nyomozati lépésről, hogy történt-e. Engem még nem kérdezett senkit, de nem is tudok arról, akit kérdeztek már. Se tanúként, se gyanúsítottként. Tehát ott nem tudom, mi van. A Proteus ügyben ott tanúként már meghallgattak elég sok embert, engem is, de nem tudok róla, hogy gyanúsítottként meghallgattak volna. Pedig én olvastam egy-két tanulmányt, azok elég
3: konkrétek?
2: Alátámasztják, igen, a gyanút.
3: De én csak arra lettem volna kíváncsi egyébként, hogy már más területen, hogy mi nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a munkák túlárazottak voltak, vagy a közbeszerzések. Ezeket abszolút nem lehetett megfogni, mert hogy ilyen területeken nem lett se feljelentés, se nem tudom én.
1: Közbeszerzés nem, amiről...
3: Igen.
2: Ugye az előző képviselőtestület úgy közbeszereztetett, hogy egy olyan, a KBT, tehát a közbeszerzési törvény olyan passzusa szerint folytatták le az eljárásokat, amire hivatosan azt mondták, hogy ez egy nyílt eljárás, de abszolút nem volt nyílt, hanem egy meghívásos eljárás volt, ők hívták, ő döntött.
3: De ez nem akarra, hogy...
2: Döntötte, várjál, hadd fejezem be,
3: bocsánat,
2: hogy milyen cégeket hívnak meg, és a polgármester döntött az eljárás eredményéről. Ugye mi teljesen jelképesen, tehát szimbolikusan rögtön a legelső képviselőtestület ülésen 2024. október, mit tudom én, 3-án vagy 4-én voltam az alakuló ülés, de akkor megváltoztattuk a közbeszerzési szabályzatunkat, és előírtuk, hogy csak nyíltást, valódi nyíltást, tehát egy másik paragrafus, ami tényleg a nyílt eljárást jelenti, az úgy lehet közbeszerzést tartani, és mindenről a testület dönt, X összeg alatt meg a gazdasági bizottság. De tehát mindenről átlátható módon kell, transzparens módon dönteni, és ehhez azóta tartjuk is magunkat.
3: Értem, de akkor ezeket mondjuk, mit tudom, ezen az alapon nem lehetett feljelentést tenni.
2: Nem lehetett, ez a döntés, ami az akkor jóváhagyott, és ez joga volt jóváhagyni, azon nem tudunk mit kezdeni.
3: Tehát ez csak akkor lehetne, hogyha mondjuk kiderülne, hogy pénzmozgás volt, ami
2: hát
3: nem volt legális?
2: Azt még nem lehet bizonyítani, hogy most mennyi csorgott vissza a zsebekbe.
3: Nem, azt nem lehet bizonyítani, hogy valamennyi. Értem. Jó, oké, rendben.
1: Na, akkor még egy témát itt az önkormányzati témák közül érintsünk, de csak érintőlegesen. Ugye látjuk a paks.hu-n, hogy jegyzőt kerestek.
2: Igen, milyennek? Meg fog jelenni egy pályázat, tehát a Sátor Vera jegyzőasszony. Ő egy közigazgatási joghoz értő jogászember.
1: Egy kiváló jogász, igen.
2: Aki ehhez nagyon ért, paragrafus szinten tudja a jogszabályokat, de ő most úgy döntött, hogy a hivatal vezetését azt ő inkább leadná, átadná. Úgyhogy ő jogi osztályvezető lesz ezentúl, hogy létrehozunk neki egy jogi osztályt a hivatalban dolgozó jogászokból, és nyilván a jegyzői posztra meg pályázatot kell kiírnunk, ez jogszabályi előírás.
1: Ezek szerint ő úgy érzi, hogy nem testhez álló neki a hivatal vezetési feladat? Tehát ami azzal jár együtt?
2: Hát ezt nyilván tőle kéne megkérdezni leginkább, de igen, én úgy tudom, hogy igen.
1: De mondjuk ez tök pozitív, nem? Hogyha valaki rákerül egy ilyen feladat, mert tehát igazából, amikor ugye ti lettetek tehát az önkormányzatban ugye ti lettetek a vezetők, ő akkor lett az új aljegyzőből lett ugye jegyzővé, és igazából ez tök jó, hogyha
3: tehát
1: valaki
3: mondjuk... Tehát már előtt is megbízott jegyző volt, ha jól emlékszem, nem? Tehát...
2: Hát igen, amikor...
1: Hát ott, amikor az átmeneti időszak. Jó, igen. De az a lényeg, tehát, hogy ő azért volt aljegyző, meg minden, és hogy mondjuk belekerül valaki egy pozícióba, és azt mondja, hogy hát nekem ez annyira nem komfortos. Szerintem ez egy tök pozitív dolog, hogy hátra mer lépni, mert azért nagyon sokan, bocsánat, ego kérdést csinálnak abból, hogy egy bizonyos pozícióba bekerültek, hát nehogy már akkor ők visszacsúszanak idézőjelbe a ranglétrán, és szerintem ez egy tök pozitív példa lehet, hogyha ez emögött tényleg ez van, igen, mondja.
3: Hát arról nem is beszélve, gondolj bele, ahány beosztott annak korábban keresztbe tette, és azok utána látják, hogy te lejjebb kerültél. Hogy felbátorodnak azon, hogy valahogy visszaadják?
2: Bocs. Nálunk ilyen nincs a hivatal.
1: Nem hiszem. Nem gondolnám.
3: Máshol lehet.
1: Igen, nem gondolnám, hogy akkor tovább foglalkoztatnátok, mert hát, hogyha nem. Ez ilyen problémák lettek volna vele, de ez tök jó, szerintem. Én ezt ajánlom figyelmébe nagyon sok állami szektorba dolgozó vezetőnek, hogy vissza lehet lépni egyet, kettőt, akárhányat is, és ettől nem dől össze egyébként a világ.
3: Te meg tudnád csinálni, mert...
1: Én meg is csináltam, ne
3: haragudj.
1: Hát de én az állami szférán belül osztályvezetőből estem vissza egy munkatársnak. Ráadásul.
3: Ugye, hogy könnyű volt.
1: Mert az pont ugyanaz a lélektan. Tehát, hogy pont ugyanaz a lélektan, hogy neked azt meg kell tudnod élni, és nem negatívan, hogy ja igen, egyszer fenn, egyszer len. Én ezt tök így éltem meg, úgyhogy én ezt tapasztalatból mondom.
3: Csak fontos, hogy amikor fölfele mész, mindenkinek köszönjél, mert amikor lejössz, ők ugyanott vannak, azok az illetők.
1: Tehát. Így van, ez nagyon jó végszó most ehhez a blokkhoz, és akkor majd két dal után jövünk még vissza.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással és Barnabás István alpolgármester úrral. Ugye kiveséztük a helyi témákat, azt hiszem, hogy elég részletesen is, és elég sokat. Továbbra sincsen új vezérigazgatója Paks 2 ZRT-nek, még Kapitány István nem jelentette be a nevét. Viszont beszéljünk akkor két országos témáról, ami itt borzolta a kedélyeket az elmúlt napokban. Az egyik az a köztársasági elnök személye volt, és induljunk innen. Ugye az egyik az, hogy Magyar Péter annak idején azt mondta, hogy az új köztársasági elnök személyéről széleskörű egyeztetést fognak folytatni, majd derültékből villámcsapás megérkezett a felkérés, vagyis hát a mondás, hogy akkor ő felkéri Polgár Juditot, a olimpiai sakkbajnokot, hogy legyen akkor ő a köztársasági elnök, amin hát többen egyébként a jelenlegi, vagy a Tiszát támogató egyéb pártok közül egyébként úgy fel is szólaltak, hogy ezt ezzel a módszerrel sem értenek egyet, de a személlyel sem feltétlenül. Aztán Polgár Judit végül is úgy döntött, hogy nem vállalja el. De közben felmerült Bárándi Péternek a neve, ugye ő volt igazságügyminiszter, aki a megyesi kormány ideje alatt volt igazságügyminiszter, amire pedig azt mondta Magyar Péter, hogy ellenzéki politikusok jelölése szóba se jöhet. Hát adódik a kérdés, hogy szerintetek milyen lenne, milyen köztársasági elnökre lenne szükség ma Magyarországnak? István.
2: Én szomorú vagyok, mert nekem mind a két ötlet tetszett, mind a két személy. Hatalmas kommunikációs hiba volt ez, az egész biztos, mert nyilván, hogyha bejelentem azt, hogy széleskörű társadalmi egyeztetést akar, vagy szeretnék, akkor utána nem jelentem be, hogy ki legyen a jelölt, az én jelöltem, rá fél napra, vagy egy napra, mert körülbelül ez volt az időrend.
3: Hát azt kellett volna mondani, hogy kaptam 6 millió telefont, és mind a Polgár Judit mondta.
2: De én a Polgár Juditnak nagyon örültem, amikor ő még jelölt volt, mint egy napig kb. Mert én őt nagyon nagyra tartom. Egyébként is a csakkozókat nagyra tartom, tehát de őt meg különösen, mert amit ő letett az asztalra nőként,
3: és na már a szexizmus
2: A férfi világranglistán is a 7. volt, az abszolút világranglistán, az volt a legjobb.
3: És mindig velük versenyzett, tehát meg a legjobbakra hívták meg.
2: Csak férfiakkal versenyzett tulajdonképpen. Úgyhogy én őt nagyon nagyra tartottam, nyelveket beszélt, széles látókörű, világlátott, tehát ez minden tulajdonsága megvan, ami egy jó köztársasági elnöknek szerintem kell, mert az nagyon fontos, hogy a köztársasági elnök egy bölcs, világlátott, széles tudású és látókörű ember legyen.
3: Sokat tapasztalt.
2: De én a Bárándit is ennek tartom, mert a Bárándi tényleg, ő gyakorlatilag a magyar ügyvédi karnak a doajenje is. És nagyon jól kommunikál, egy okos ember. Én úgy gondolom, hogy amikor ő miniszter volt, ő nem exponálta magát, kifejezetten politikába, én nem emlékszem rá.
3: Hát nem pártakként lett, külsős volt, én úgy emlékszem.
2: Egy úgymond szakminiszter volt, végezte a törvénykezés előkészítését, meg mindent, amit egy igazságügyi miniszternek kell.
1: Hogy legyek egy picit az ördög ügyvédje most ebben a témában, mert most, hogy ugye itt most egy alkotmányozási folyamat előtt állunk, és a köztársasági elnöknek valahol a nemzetegységén kívül az alkotmányosságon olyan értelemben azért őrködnie kell, hogy azt számon kérték Súlyog Tamáson is, hogyha nem szólalt meg valami olyan jogszabálymódosítás kapcsán, holott ő jogász volt egyébként, ami mondjuk bizonyos értelemben az alkotmányosságot akár érinthette, vagy azzal kapcsolatos a demokratikus működést érinthette. Most bennem itt felmerül a kérdés például Polgár Judit személye kapcsán, akit egyébként én is magam is tisztelek, bár én abból a szempontból őt nem tartottam egy szerencsés döntésnek, hogy én őt nagyon egy ilyen értelmiségi buborékból láttam kijönni. Tehát úgy értem ezt, hogy szerintem a széles tömegek egy sakkozó nem biztos, hogy meg tudja szólítani, mert eleve a sakk az egy olyan sport, ami nagyon szűk, hogy mondjam, azoknak a száma, akikre úgy igazán nagy hatással van egy sakk. Most kis túlzásod, egy Böde Danit odaállítasz mellé, akkor biztos, hogy 100 emberből 90 tudja azt, hogy ki az a Böde Dani, és mondjuk 10 tudja, hogy ki az a Polgár Judit. Még akkor is, hogyha ő sakkolimpiai bajnok. Szóval ilyen szempontból nem tartottam szerencsésnek. A másik szempont, ami miatt szintén nem tartottam szerencsésnek, hogy itt ugye egy alkotmányozási folyamat van. éppen most, vagy legalábbis előttünk, és szerintem itt most kifejezetten szerencsés lenne egy olyan ember, nem egyetértve ebben Magyar Péterrel, aki azt mondja, hogy ne legyen olyan, aki a politikához bármilyen módon köze volt, de szerintem az nagyon fontos lenne, ha nem is a politikához, de az állami, államszervezet működésére bármilyen módon, akár úgy, hogy benne dolgozott, akár az önkormányzatiságban dolgozott, valamilyen formában tudja, értse annak a működését, hogy mit kell majd neki kvázi, mint egy ilyen kiegyensúlyozó köztársasági elnök, hát hogy mondjam, min kell őrködni. Tamás.
3: Köszönöm szépen. Tudod, jó, hogy én nekem azt gondolom, hogy a hozzáértők annyi kárt csináltak már, hogy egy laikust jobban el tudok viselni. Mondom ezt papíron szakemberként, de inkább néha ezt letagadom. De tényleg...
1: Pontos a hangsúly a papíron.
3: Igen, tehát nem tudok más mondani. Én azt gondolom, hogy a józan parasztész, a józan belátás, a szociális érzékenység, az empátia sokkal fontosabb tulajdonságok lennének. Tehát nem úgy kell megnézni, hogy, hanem egy olyan, milyen országban szeretnénk élni, és abban lehet, hogy egy ilyen ember, aki outsider, sokkal jobban el tudná mondani, és akkor majd ahhoz kell farigcsálni a jogszabályt.
1: Oké, de egy outsidert nem lehet falnak vezetni? Pont azért, nem. Mert nem látta működni még ezt a rendszert, nem tudja, hogy mibe megy bele, és a hivatal, vagy bárki. Tehát, hogy szerintem igen, de mindegy, ez az én véleményem. Igen.
2: Mondok egy példát, Gönc Árpád. Ő egy műfordító volt. Senki nem. Tehát egy nagyon szűk, humán réteg ismerte szerintem a nagyvárosokban, egyetemi városokban, meg Budapesten, mielőtt ő köztársasági elnök lett, és ő lett a legeslegnépszerűbb köztársasági elnök.
1: Az kétségtelen, viszont azért a rendszerváltás kor szerintem nem itt tartott a magyar politika, ahova aztán az egykori rendszerváltóink tulajdonképpen elnavigálták, és most egy olyan helyzet van szerintem, amit össze nem lehet hasonlítani jogi, és egyébként az azt megelőző jogállamot pró intézkedések tekintetében, amit nem mellesleg, ugye itt a köztársasági elnök leváltása kapcsán, én ezt többször hangsúlyoztam ebben a műsorban, hogy szerintem a Tisza ezzel is egy vörös vonalat, ő is átlépett, és nem szerencsés, noha én is szívesebben vettem volna, ha magától mond le Súlyog Tamás, aki egyébként hát a sors iróniája, hogy tulajdonképpen saját magát kellett, hogy kirúgja így, ahelyett, hogy kiszállt volna. Nem? Hát, tehát ha magától
3: tudom,
1: lemond,
3: ez egy nagyon kényes élmény lehet, amúgy saját magadat kirúgod. Tehát gondolj bele, azért nem mondhatja senki azt, hogy túl sokra tartod magad. Neked volt önkritikát, kirúgtad magad.
1: És ez hogy igen. Veszel össze a főnökkel, ja, tudod?
3: Ez igen. Kicsi skizofrén vagy, de most ezért miért probléma? Én azt gondolom, hogy most már jó lenne egy ilyen nemzetlelki ismerete. Tehát Magyarország annyira erőből dolgozik mindenki, hogy én szerintem ez botrányos. Tehát a győztesnek minden szabad, és mindig így megy, legyen már valami lelkiismerete, nincsenek. Hát sokkal több önkontrollja volt a barbároknak egy győztes háború után, bocsánat, mint a magyar társadalomnak egy politikai győzelem, amire tehát, ha azt mondták az argentin-spanyol meccs után, hogy ez csak egy, vagy az angol meccs után, vagy előtte is, hogy ez csak egy foci meccs, könyörgöm, ez is csak közpolitika, tehát közszolgálat. Uh-huh. A szolgálatban nincsen benne a átharapom a torkodat, én legalábbis nem láttam még azt, hogy az a szolgálat. Nyilván vannak ilyen őrzővédő kutyák, de azokat azért szeretjük. De azoknak nincsenek emberi tulajdonságaik. A köz meg egy sokkal szélesebb, mint az én nem tudom, családom, vagy szekértáborom. Tehát sokkal jobban örülnék, ha egyszer már tényleg lenne valaki, aki meg tudná fogalmazni a lelkiismeret, tehát nem pedig a zsákmányrendszert, hogy egy összes mindent visz.
1: Ezzel egyetértek, abszolút egyetértek. Nem vagyok benne biztos, hogy Polgár Judit mondjuk ebből a szempontból egy súlyt képviselt volna, de lehet.
3: Sokkal intelligensebb, sokkal intelligensebb, mint akikkel szóba igen? Kellett volna. Ánya, bocsánat. Tehát elnézést kérek mindenkitől, főleg a kivételektől, de bárkivel felvenni a...
1: Az biztos hogy nagyon intelligens. Biztos.
2: Csak egy mondat. Én úgy gondolom, hogy Polgár Judit hozzáállása is, hogy végül is visszalépett. Ez pontosan arról szól, hogy egy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
1: Egyébként európai abszolút, ahogy gondolkodott ebben a kérdésben. Na de akkor menjünk tovább Bárándi Péterrel, mert hogy ugye itt leó ellenzékizték, és vajon egyébként ez jogos? Most a ti itt azt mondtátok, hogy azért ő szakmai volt, stb. Én viszont azt gondolom, hogy ha valaki, igen, de ha valaki egy bizonyos kormányban vállal tisztséget, szerintem az összemosódik annyira vele, hogy nem biztos, hogy mondjuk a fideszes közvélemény el tudja fogadni. Vannak egyébként, nyilván mindig van olyan, aki azt mondja, hogy jó, én elfogadom. De a nagy többség mindig a lényeg szerintem, mert most pont jó példa Novák Katalin, akire én többször elmondtam, hogy szerintem ő ki tudott állni, ő neki meg az, hogy nem értek egyet azzal a politikával, amit előtte folytatott, az egy dolog, de négy nyelvet beszél, abszolút megjelenése, stb. Tehát szerintem a feladatra alkalmas volt. Viszont azért erről az akkori ellenzék nagy része nem így gondolkodott róla, függetlenül attól, hogy egyébként egy értelmes nő volt ő is.
3: Hát azért nem egy Polgár Judit, maradjunk egy már.
1: Hát jó, vele nem lehet összehasonlítani, okay, ez kétségtelen, de...
3: Oké, bocsánat, megint én azt gondolom, hogy ettől független teljesen egyetértek veled. Igen, nem kéne, nagyon sok jó ember van Magyarországon, tehát nem kéne olyanokkal hergelni senkit, ami megint egy kicsit a győztes erejéből fakad.
1: Ugye?
3: Van egy
1: szerintem
3: csomó, aki jó.
1: Teljesen egyetértek.
2: De sajnos ebből nem fogunk tudni kilépni ebből az ördögi körben, mert ugye Orbán Viktor bejelentette, hogy ők nem vesznek részt a köztársasági elnök megválasztásába, tehát a Fidesz nem fog szavazni, és egy fideszes választó, az a maradék 1 millió szemellenzős, az a soha az életben nem fogja elfogadni azt a köztársasági elnököt, mint a saját köztársasági elnöke, akit a Tisza frakció választ meg.
1: De
2: sajnos.
1: Ennek nem az lenne egyébként a módja, ennek a köztársasági elnök választásnak kivételesen, hogy ha már képviseleti demokrácia van, akkor leülnek a frakcióvezetők, négy fal között addig nem jönnek ki, mint a pápa választásnál, tudod, amikor felszáll a fehér füst, tehát addig nem jönnek ki, ameddig nem találnak egy olyan jelöltet, akire mindenki azt mondja, hogy legyen.
3: Nem ez a cél?
1: De na ez a baj, hogy nem ez a cél, mert az már a kultúrához tartozna, hogy a cél...
3: De hogyan szálltak bele a Polgár Juditba most őszintén, miközben ő tényleg nem nagyon lehet bele szállni. Lehet, hogy nem lett volna alkalmas, mert túl puha lett volna, vagy nem. De nyilván nem biztos, hogy alkalmas, mert ezt nem tudjuk, de már úgy kezdeni, hogy hát akárki is már nem jó. Úgyhogy egyébként személyében biztos, hogy alkalmas, lehet, hogy munkájában nem, de személyében most biztos.
1: De István, szerinted beleszálltak volna a Polgár Juditba, hogyha az ő neve úgy jön ki, hogy három frakcióvezető kiáll, és azt mondja, hogy abban, mi azt gondoljuk, hogy Polgár Juditot kellene javasolni?
3: Nem mondhatja a Fidesz.
2: Nem, ez nyilván még úgy se szálltak volna ennyire bele, ha Tisza ezt higgadtabban csinálja, legalább valami alibi társadalmi egyeztetést lefolytat, kivár egy kicsit, és akkor utána. De én nem hiszem, hogy a mai Fidesz-szel, meg ezzel a Mi Hazánkkal meg lehetett volna ezt szervezni, és erők hajlandók lettek volna, hogy bárkit is ők, a Sólyog Tamás menesztése után ugye ők közösen jelöljenek a Tiszával. Ez képtelenség ma Magyarországon.
3: És így 10 millió embert fogunk leamortizálni. Mert mindenkivel lesz valami probléma az, hogy te ajánlottad.
1: Nem tudom, én azért bízok benne, hogy ennél majd egyszer valamikor
3: hány éves,
1: több
3: hogy kirelem, bocsánat. Ja, hogy valamikor, oké, ezt így aláírom.
1: Jó, na, és akkor ki lehetne? Kinek van valamilyen jó ötlete?
3: Hát mondtam, hogy Szoboszlai nem ér rá.
1: Ő nem ér rá, igen, meg a Palvin Barbie sem.
3: Én egyébként nyilván egy Rubi Kernőnek nagyon örültem volna, de hát idős már, vagy a Csányi Vilmos nagyon el tudtam volna kézni, de nagyon öreg már hozzá.
1: Hát miért 77, de... vagy hány éves a Bárándi Péter is?
3: Hát igen, de azért 95 a Csányi. És még mindig nagyon aktív, és nagyon értelmes, és humanetológus, tehát szerintem zseniális lenne, meg tudós is. Nem tudom, biztos, hogy vannak jók.
1: István, neked valaki eszedbe jut?
2: Személy szerint nincs, én nagyon örülnék történész végzettségűnek, mert
3: a nem sem csak találkozott.
2: Én nem, az biztos.
3: Nem te, hanem
2: a Magyar Péter. Én úgy gondolom, hogy a pláne egy ilyen helyzetben, ami egy elég kiélezett és kritikus helyzet Magyarországon, ami most van, itt valahogy a történelmből kéne példákat meríteni. És,
3: de melyik történelemből?
2: Hát a mi, nem tudom milyen hosszú takarom. Történet, 1000-valahány száz éves történetünkből szerintem
3: sok. Nem úgy, hanem hogy most a Takaró Mihály féle, hát egy kicsit nehéz lenne, mert az a baj, hogy ott is állandóan, hogy mit látunk a történelemben.
1: Na jó, hát akkor ezt most nem tudtunk javaslatot.
3: Akkor egy matematikus, lovász.
1: Nem, én a Tölgyesit szoktam mondani, hogy a Tölgyesi Péter szerintem tök jó lenne. Na mindegy, de akkor lépjünk tovább, mert még egy utolsó témánk van, ez pedig az, hogy ha már alkotmányozásról beszéltünk, akkor ugye Magyar Péter a közösségi médiában kiírta, hogy 16 évre csökkenteni a választási korhatárt. És hát ebben azért van egy jó, jelentős vita arról, hogy erről mit gondolnak az emberek. Alpolgármester úr, te mit gondolsz erről?
2: Hát nagyon nem gondolkodtam ezen, ez most az elmúlt napokban jelent meg, azt tudom, olvastam én is.
1: Akkor mi az első zsigeri
2: felvetés? Hát én saját magamból kiindulva, aki azt mondom, hogy nekem a fejem lágya talán még most se nőtt be, de 25 éves
3: korom
2: egészen biztosan nem. Én egy kicsit korainak érzem, tehát én nem biztos, hogy levinném a választási korhatárt, de a mai fiatalság meg már nem olyan, még csak olyan sem, mint a mi

0: gép nekem sem nőtt még be a fejem lágyat, de például 16 évesen szerintem nagyon fogékony voltam a politikára, és nagyon érdekelt, és nem vagyok benne biztos, hogy nem volt jobb érzékem hozzá, mint ma. Tehát most sokkal több dolgom megesik a szívem.
1: Igen, egyébként azért nehéz szerintem ez a kérdés. Nekem egyrészt ugye személyes élményem, hogy én a 20-as éveim elején csöppentem bele egy rövid időre a politikába, és így visszatekintve már ennyivel későbbre arra az időszakomra, tehát azért ott nagyon úgy érzem, hogy én is sok esetben megvezetett fiatal voltam, pedig 20 éves voltam, mert nem ilyen hülyeségeket nem mondjál már. Nem, hanem egyszerűen, hogy nincs még annyi tapasztalatod, meg nincsen annyi rálátásod a világra, hogy komplexen tudjad látni a dolgokat. Persze világ megváltani, azt nagyon szeretnél, aztán egy idő után jobb esetben rájössz, hogy nem a világot kell megváltani, hanem a saját életedet kell rendbe rakni, és akkor egyébként a világ is változik körülötted. De hogy, tehát ma már azt mondom, hogy én sem feltétlenül voltam elég érett ahhoz, hogy politikai szerepet vállaljak. A másik, ami viszont hát nehézség, és pont annak az időszaknak számomra az egyik tapasztalása, hogy amikor elmentünk mondjuk egy országgyűlési választásba kopogtatni, ahol egyébként akkoriban még ez a kopogtató cédulás rendszer volt, és tök jól szituált, látszik, hogy több diplomás, vagy legalább egy diplomás, tök jól szituált emberek nem tudták, hogy mi az a kopogtató cédula, akkor azért úgy felteszem magamban a kérdést, hogy akkor ha felnőtt emberek nem tudnak, vagy nem látják át ezt a demokratikus intézményrendszert, akkor miért várunk el többet egy 16 évestől, vagy miért hisszük azt, hogy egy 16 évesnél ő jobban tudja, miközben nem tudja jobban, tehát nem igaz.
0: Hát nem tudom, miközben mondod, az jutott eszembe, hogy talán a MOM-nak a Sör és Tea című művében van, hogy az idősek mindig azt mondják a fiataloknak, hogy ha majd annyi idősek lesztek, mint mi, akkor majd megértitek. És mire a fiatalok rájönnek, hogy nem értettek meg semmit, addigra már ők vannak abban a helyzetben, hogy a fiataloknak azt mondják, hogy majd ha annyi idősek lesztek, akkor majd megértitek.
1: Na, hát István, ha valami még van hozzáfűzni valód, akkor most ezt még megteheted.
2: Köszönöm szépen, szerintem szépen végigértünk.
1: Szépen, igen. Na jó, a tervet teljesítettük, szuper. Na, nagyon szépen köszönjük akkor, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy ennyi mindenben elmondtad nekünk a véleményedet.
0: Csak nem tudta elmondani azt, amit ő szeretett volna, mert nem jött vissza a lehetőséggel. Hanem a kérdéseinkre válaszolunk.
1: Visszahívjuk, akkor az élesztőbe meghívunk, és az élesztőbe elmondhatod.
2: Élesztő?
1: Igen, a reggeli műsorunkban.
2: Ja, de most
1: de hogy nem volt,
2: csak az nagyon korán kell fölkelni.
0: De nem úgy ilyet a program, és mit gondolnak róla? 8 óra, az nem korai.
1: Na jó, szóval akkor Barnabás István alpolgármesternek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Ez volt a Szabad Péntek Harmad Gabival. Sziasztok, és...
0: Sziasztok, és kellemes hétvégét!
1: Strasser Tamással, így van, jó hétvégét mindenkinek, és szurkoljátok akkor vasárnap ki egy győzelmet a Paksi FC-nek a Fradi ellen.
2: Hajrá, Paks!
1: Így van, sziasztok!
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött táján, írja az MTI. A baleset a település belterületén egy vasúti átjáróban történt. A gépkocsiban ketten utaztak, a jármű egyik utasa helyszínen életét vesztette, míg a másik sérültet a mentők súlyos állapotban szállították kórházba. A műszaki mentést és a helyszínelést a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai végezték el. A helyszíni munkálatok és az érintett vasútvonal lezárása miatt az érintett szakaszon idéglenesen vonathelyettesítő autóbuszok szállították az utasokat. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár, Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zene és a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző.
2: Klasszikus zongora művészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát már mesterszakon, Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazzbarok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, 2 évig, még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barok klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barok stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barok formákba, és legyen egy igazi barok variációk jazz örökzöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgöst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a jazzbarok kvartett, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveníteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei Dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten 2 évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
1: Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugtai számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM. Paks FM. Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

vagy ott még? Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika. Ja, a hazá.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Újabb kánikulára kell készülni a héten, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet a hét közepétől több helyen a 35 Celsius fokot is meghaladhatja, az éjszakák pedig sok felé füllettek maradnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megviselheti a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a legmelegebb órákban a közvetlen napsütés kerülése. A legmelegebb idő a hét második felében várható, amikor akár a 38 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A Mavirral együttműködve akkreditációs teszten vett részt a Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja pénteken délelőtt, adta hírül a Paksi Atomerőmű. A vizsgálat idején összesen 50 megawattos teljesítménycsökkentést hajtottak végre. A Paksi Atomerőmű két turbinagépcsoportja július 24-én délelőtt 9 és fél 11 között vett részt az MFRR akkreditációs teszten. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztatása szerint az esemény egy tervezett akkreditációs vizsgálat része volt. Blue Barok koncert volt a Szentlélek templomban Pakson pénteken este. A paksi csekeházas pár Gábor és Klára, valamint a soproni Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző és családja adtak közös koncertet a jazz és a barok jegyében, melynek fúziója elmosta a műfajok közötti határokat. Bódás Zsuzsanna életműve a komoly zenés a jazz ötvözéséről ismert, mellyel elnyerte a Feminissima zenemű pályázat fődíját és közönségdíját Havasvidéken című kórus művével. Dolgozott a Magyar Állami Operaházban és a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában. Jelenleg Sopronban tanít Bódás Zsuzsanna zongora művész zeneszerző.
2: Klasszikus zongora művészként végeztem még a múlt évezred végén, és a jazz zeneszerzés pedig nemrég végeztem el, illetve tavaly kaptam diplomát Emma mesterszakon, Binder Károly tanítványa voltam. Ez az egész, ez úgy jött, ez a jazz barok projekt, hogy Binder Károlyhoz jártam órára. Először magánnövendékként, két évig még a 2010-es években, amikor improvizálni kezdtünk jazz standardekre, és az ő ötlete kapcsán, tehát amely az volt, hogy barok klasszikus és romantikus stílusban is improvizáljunk, elkezdtünk az órán ezt csinálni, és a barok stílus volt az igazán nyerő, ami nagyon tetszett neki, ahogy jöttek így a dallamok, ezek a barokkos dallamok, mert én klasszikusból jövök, tehát ez nekem kézenfekvő volt, és azt mondta, hogy ezeket én írjam le, öntsem barok formákba, és legyen egy igazi barok variációk jazz örökzöldekre. És akkor ebből ugye alakult a kvartett, kerestem embereket, bőgöst, dobost és szaxofonost, hogy megvalósítsuk. Budapesten volt a Jazz Barok Quartet, több évig működött, és ott koncerteztünk rendszeresen, majd Sopronba költöztünk a férjemmel és családommal.
1: A két családot szoros barátság köti össze. Cseke Gábor és Klára, valamint Bódás Zsuzsanna és családja egy zenetáborban ismerkedtek meg.
2: Igazából az ismeretség Kláriékkal a Lamantin Jazz táborhoz köthető, ott tartózkodtunk mind a ketten, és a férjemmel én is, és ők pedig egész család, és ott ismerkedtünk meg. És nagyon megörültük Gábornak először, mert hogy trombitált, hogy klasszikus zenész és jazz zenész egyaránt, és hogy milyen klassz lenne feleleveríteni ezt a projektet újra. Igaz, hogy ők paksiak, meg soproniak, de távolságot áthidalva ezzel a meggyőződéssel elkezdtünk próbálni. Először trombita volt benne, majd ugye a gyerekek pedig folyamatosan belenőttek ebbe, most felnőtté váltak, és a hangszereik révén alkalmassá váltak, hogy bevegyem őket is. Tehát igazából családi projekt is ez. Még a harmadik gyerekünk az Eszter, ő gitáros, és ezt az egész projektet családilag is előadtuk nem olyan régen a Vigadóban Budapesten. Meg most voltunk Becsvölgyén is a Köcsei Dombérozón, de Kláriékkal sem ez az első alkalom, hogy együtt játsszuk, ez már harmadik alkalom, mert játszottunk Gyergyószent Miklóson az Egyfesten két évvel ezelőtt, és még azt hiszem Sopronban is, tehát más helyszíneken is előadtuk. És a Klárit is bevontuk, mert megtudtuk, hogy énekes, és kerestünk ezek közül olyan számokat, amik neki kézenfekvőek.
1: Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a nyári kiemelt NAV ellenőrzések. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, a fürdőket, az idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását, valamint az árukészletek eredetét. hét. Szerdán Szálkán lehet majd ellenőrzésekre számítani ezen a héten. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Gólzáporos mérkőzésen bravúrral kezdte meg bajnoki menetelését a Paksi FC. Tegnap este az OTP Bankliga szezonnyitó mérkőzésén a Paksi NB1-es futballcsapat a Ferencváros együttesét fogadta. A találkozó már az első félidőben is igen mozgalmas volt, a csapatok 2-2 gólt tudtak szerezni, így 2-2-es részeredménnyel vonultak az öltözőkbe a félidő szünetre. Ezt követően a második játékrész szintén igen kiegyenlített volt, de mind Szalai, mind Pető duplázásával 2 gólos előnyre tudott szert tenni a Paks. A hazaiak előnye végül a találkozó végéig ki tudott tartani, és mivel a Ferencváros már nem tudott gólt lőni, így a végeredmény 4-2 lett a Paks javára. A PFC így győzelemmel kezdte meg a pontvadászatot, a második fordulóban pedig a Paks a Zalaegerszeg vendégeként lép majd pályára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.